0: 125 és 130 ezer forint között 10 ezer forint, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között 6 ezer forint lesz az emelés. A 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjakat a kormány 146 ezer forintra növeli. Folytatódik a Diákváros előkészítése, az állam és a főváros pedig együttműködik azért, hogy a beruházás minél hamarabb elinduljon. Erről a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülésén állapodtak meg. A tanácskozáson arról is döntöttek, hogy kezdeményezik a fővárosi csatornázási művek visszakerülését köztulajdonba, a menedzsment jogok pedig teljes egészében a fővároshoz kerülnének. A Rákos rendezői beruházás szintén közös állami fővárosi szervezeti struktúrában valósulna meg, az áprilisban lezárt tervpályán. Alapján. A részleteket a következő ülésen dolgozzák ki. A központi nyomozóügyészség saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvoi nyomozását, közölte a vádhatóság. Azt írták, hogy a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntette miatt indult nyomozást, a továbbiakban a központi nyomozó főügyészség folytatja. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-as autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két, az ukrán Ostschat Bank tulajdonában lévő járművet, amelyek az Ausztria a Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. A 7 tagú fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt. A választás óta először látogat hazánkba az Európai Parlament jogállamiságot vizsgáló bizottsága. Az úgynevezett LIBE bizottság küldöttsége október 26-a és 28-a között tartózkodik majd Budapesten. A bizottság legutóbb 2025-ben látogatott Budapestre, céljuk a jogállamiság helyzetének vizsgálata. A küldöttség kormánytagokkal, ellenzéki képviselőkkel, bírákkal, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel és újságírókkal is találkozni fog. A külügyi bizottság tisztes tagjai optimisták a látogatással kapcsolatban. Az Esztergom budapesti főegyházmegye hivatalos állásfoglalásban határolódott el Osztia Zoltán feldebrői szentmisén elhangzott kijelentéseitől, miután a lelkész éles szavakkal illette a Tisza párt szavazóit és támogatóit. A közleményben a főegyházmegye sajnálatát és megütközését fejezte ki a szertartáson elhangzott szavak miatt. Az egyházi vezetés nyomatékosította, az emberek sértő minősítése és megbélyegzése összeegyeztethetetlen a krisztusi tanítással, és teljesen idegen az evangélium szellemiségétől. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk, a légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő. Kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Igen, elhoztam a kulturális élet aktualitásait, és hát egy olyan úriember, egy olyan művész ember szavazott ma is bizalmat nekem, és ennek a rádiónak, meg a hallgatóknak, aki nem előszörül itt, nagyon remélem, hogy nem is utoljára. A Zeneakadémia rektoráról van szó, na meg hát egy olyan zongoraművészről, aki nagyon régóta tesz azért, hogy a kulturális életet igenis formálhassa. Farkas Gábort köszöntöm nagy szeretettel.
2: Köszönöm meghívást.
1: Főleg így a Zenevilágnapja közelében. Hát ki más lenne, akivel méltón lehetne beszélgetni erről, a muzsikáról, ami azért valljuk be, hogy mindig is kapaszkodó volt az embereknek?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nyilván azért ne legyünk naívak, tehát nem hiszem azt, hogy mondjuk esetleg egy zongora koncert után megváltozik a teljes világ, de hogyha mondjuk annak az 1000-2000 embernek, akinek éppen játszunk, annak egy kicsit szebbé, jobbá tudjuk tenni azt a pár óráját, amit esetleg ott töltenek a koncertteremben, akkor már egy pozitív élményben lehet nekünk is részünk, uh-huh. és természetesen nekik is. És de nagyon jó kérdés, egyébként pont egy pár nappal ezelőtt láttam Schiff Andrással egy interjút, azzal kapcsolatban kérdezték, hogy az élő koncertnek a varázsa az mennyire aktuális még esetleg a mai napokban, vagy a manapság.
1: Én nem láttam az interjút, mit válaszolt?
2: Azt mondta, hogy ő igenis hisz az élő koncertnek a varázsában, mert hogy természetesen ez egy olyan dolog, amit ő is, mint művész, és én is ezt vallom, hogy a zene arra való, hogy megosszuk emberekkel. Uh-huh. És az élő koncertnek pont ez a varázsa, hogy az ember kimegy a színpadra egy nagyon szépen és gondosan elkészített programmal, és a zene szerintem arra való, hogy sok mindenkinek, illetve a hallgatóknak örömet okozzunk, és én szerintem azért is jó az, hogy élő koncertek még mind a mai napig ilyen nagy érdeklődésre tesznek szert, és hogyha csak a Zeneakadémiára is gondolok, hogy esténként milyen szépen megtelik a Zeneakadémia gyönyörűséges nagy terme, mert az úgy hirtelen ez egy közösségé formálódik egyrészt, másrészt hát, pedig a Zeneakadémia nagy terme azért mégiscsak úgy gondolom, hogy ez egy szentély, és a zene szentélyében, egy csodálatos környezetben mondjuk egy nagyszerű szólóestet hallgatni, vagy akár egy nagy nagyszerű zenekari estet, vagy akár kamarazenei estet hallgatni, az mindenféleképpen üdítő lehet, és a közönség szempontjából pedig azért is nagyon fontos, mert ebben a művészek szerintem számítanak a közönség aktív jelenlétére. Uh-huh. Ami nem azt jelenti természetesen, hogy esetleg számítunk a bekiabálásokra, vagy a köhögésekre, hanem arra, hogy érezzük azt, hogy ott vannak, velünk vannak, és ezt a színpadról nagyon lehet érezni, hogyha a közönség velünk együtt lélegzik.
1: Ez egy kölcsönhatás, nem is akármilyen.
2: Hogyne, hát számtalan olyan koncert van, ami azért sikerül jobban, mert hogy érzem azt, hogy a közönség is abszolút velem van. És
1: más az energia.
2: Abszolút más az energia, és lehet azt nagyon is érezni, hogy együtt lélegzünk, és hogy akkor lehet egy kicsit időkkel játszani, lehet egy kicsit hatásokkal játszani. Inspirál engem is, vagyis inspirálja az előadót, olyan szempontból is, mert hogy az, amit esetleg az ember, mondjuk legyen az egy piano, vagy legyen az egy szép legátó, amit az ember nagyon szépen akar megszólaltatni a hangszeren, akkor csak azért, hogy jobban kényeztessem a közönséget, akkor megpróbálom még szebben eljátszani. Aha. Tehát ilyen szempontból nagyon sok örömteli pillanat alakulhat ki még az előadó számára is.

0: Millió kérdésem van, de dobálod a labdákat. Nekem meg az a feladatom, hogy itt lecsapjam őket, mert olyan komoly hívószavakat mond, az egyrészt szentély. Igen, erről a szakmaid beszél ebben a műsorban. Az alkotók mindig mondják, hogy nálatok a Zene Akadémia nagy termében fellépni, az egy rang.
1: Abszolút.
0: De szentélyként kezeli a közönség is?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nagyon sok esetben látom a közönség arcát, és így, hogy most nagyon sok esetben ugye az esetek 100%-ában szinte a rektori páholyból tudom figyelni az eseményeket, látom a közönség reakcióját, és nagyon sok esetben az arcukat is, és amikor bejönnek, és látom, hogy ki szokott úgy szétnézni, és ki az, aki úgy közben nézegeti a freskókat, illetve azokat a felülvilágítókat, azokat a gyönyörű díszítéseket, a hattyúkat, azokat a gyönyörűséges faragványokat és az orgonát magát. Tehát azért szerintem elvarázsolja a közönséget a Zene Akadémia szépsége.
0: Aha, megértem.
1: És egyébként hát ez nyilván egy modern koncertteremben, mondjuk különösen Ázsiában, ahol csodálatos akusztikájú koncerttermeket építenek, amik valóban elképesztően modernek, azzal összehasonlítva mondjuk egy olyan historikus koncertterem, mint a Zene Akadémia nagy termedei, említhetném például a Bécsi Muzik Ferenczelt, ott is akárhányszor szerencsém van, mert minden nyáron visszajárhatok oda, és most idén nyáron is játszottam ott egy Mendelssohn zongora versenyt egy bécsi zenekarral és egy nagyszerű orosz karmesterrel, és ott is azt láttam a közönségemnek, hát én magam is azt tapasztalom magamon, hogy az ember azért úgy lép be, hogy hát itt ezen a pódiumon azért már nagyon sok nagy művész megfordult, igen. És ez nekem is egyfajta megtiszteltetés, hogy ott játszhatok.
0: Hát, ez szellet vagy darab a történelem.
1: Hát igen, meg hát nem beszélve arról, hogy azért mondjuk a Zene Akadémia is, de hát itt elsősorban talán itt a Muzik Ferenc nagy termét említhetem, hogy ők azért teremtettek egy olyan fajta tradíciót azzal, hogy az újévi koncerteket mindig onnan közvetítik, de hát ebben most már a Zene Akadémia is élen jár, mert nekünk is van újévi koncertünk, és amit a rádiózenekarral szoktunk csinálni és megvalósítani, és azt is nagyon látom, hogy természetesen, mivel egy könnyedebb programot kell ilyenkor színpadra állítani, a közönség erre mindig nagyon vevő. Tehát azt gondolná az ember, hogy esetleg január 1-én a közönség nem fog eljönni egy koncertre, és lám, mégiscsak megtelik a Muzik Ferenczelt a nagy terme is, a Zene Akadémia nagy terme is, és még rengeteg olyan koncertterem, ahol koncerteket szerveznek, és zenével ünneplik az új évet.
0: Na milyen jó, ünnep, kapaszkodó, mindaz, ami csak a zene jelenthet. No hát, azt hiszem egy éve találkoztunk.
1: Pontosan.
0: Talán utoljára, ugye? Akkor neveztek ki frissen?
1: Szerintem akkor frissen, igen. Tehát szerintem akkor a május-június környékén.
0: Május inkább, igen, igazad van. És hogy telt ez az időszak?
1: Nagyon sok tanulással.
0: Nagyon megváltozott-e az életed?
1: Szinte gyökeresen, és is, meg nem is. Tehát nyilván egyébként az a fajta előadói gyakorlat, ami eddig is az életem része volt, hát az nem változott meg, mert hát azért így is aktívan koncertezem, sőt, hát ugyanúgy lemezeket veszek föl, és hát
0: szerencsére... beszélünk erről is, igen. Természetesen.
1: És hát természetesen a koncert élet így, mint egy koncertzongorista azért az megmaradt. Ami a nehézség az az, hogy természetesen van egy csodálatos intézmény, amit vezetni kell. Egy nagyon jó időbeosztással tudom megvalósítani azt, hogy mikor gyakorolok, és mikor vagyok az irodában, mikor igyekszem minden egyes energiámat arra fordítani, hogy a Zene Akadémia helyzetét jobbá tegyem.
0: De az rajtad múlik, bocsánat, hogy...
1: Nyilván hogy, nem teljes mértékben, mert azért a fenntartónak is egy nagyon nagy szerepe van abban, hogy milyen módon honorálja az intézményt, de amiben ugyancsak egy nagyon pozitív változást érzek, és bizakodó vagyok a jövő tekintetében, ilyen téren is, de nyilván a belső hangulatot viszont hát azért mégiscsak a vezetőségnek a szerepe az, hogy ezt megteremtse.
0: Jogos.
1: És a nagyon sok újdonságot találtunk ki, többek között nagyon sok olyan külföldi kapcsolatrendszer, amivel egyébként én magam, mint zongorista rendelkeztem, de hát ezt most ugye a Zeneakadémia szolgálatába állítom. Uh-huh. Tehát mint például a Giuliarddal való kapcsolat, hogy az egyre jobban szorosabbra fűződik. Azok az ázsiai kapcsolatok, amik eddig az életem részei voltak, úgy, mint koncertzongorista, vagy úgy, mint professzor, mint tanár, azokat is igyekszem bevonzani a Zeneakadémia életébe. Most éppen tavaly kitaláltunk egy olyan koncertsorozatot, aminek azt a címet adtuk, hogy Tutti, tehát ugye mindenki. Uh-huh. Mindenki együtt, gyakorlatilag talán így lehetne szépen lefordítani. Aminek az a lényege, hogy volt egy kínai, van egy kínai egyetem, Pekingből, illetve Kína legjobb egyetem, a zenei egyetem, a zeneakadémiája, ez a China Conservatory of Music, akinek a rektora egyébként történetesen egy karmester, ráadásul nagyon jó karmester, és az ott látogatásom idején kitaláltuk azt, hogy én pont akkor érkeztem Japánból, és Japánban a világkiállításra vittem egy fél magyar, fél japán kamarazenekart, ami a Zeneakadémia növendékeiből alakult. Aha. És akkor mondtam nekik, hogy ez egy kamarazenekari produkció volt Oszakában a világkiállításon, és hogy ebből miért nem csinálunk esetleg egy sokkal nagyobb dolgot, és hogy mi lenne akkor, hogyha ők eljönnének Pekingből egy fél koncert, fél szimfonikus zenekarral, és mi aztán utána itt a Zeneakadémia növendékeivel kiegészítenénk a szimfonikus zenekart, úgyhogy egy ilyen joint zenekar alakulna. És egy olyan koncertet adnánk, ami bemutatná a magyar híres darabokat, illetve hát itt természetesen inkább elsősorban Lisztről van szó, hát hogyha már a Liszt Akadémia, és akkor bemutatnák a közönségnek azt is, hogy milyen kínai művek vannak, és hogy milyen kínai szimfonikus zenekari művek vannak, amit egyébként nem biztos, hogy a magyar közönség esetleg hall.
0: Igen.
1: És gyakorlatilag ez a koncert meg is valósult márciusban, óriási sikere volt koncertünk a Zeneakadémia mellett a Pécsi Kodály Központban is, a növendékeink is nagyon élvezték, és hát a kínai növendékek is nagyon élvezték. A Li Xinzhao, aki a kínai egyetemnek a rektora és egy fantasztikus karmester, ő dirigált, és hát így a két rektor volt a kvázi szólista, mármint úgy olyan módon, hogy ugye ő dirigált az egész koncertet, és akkor én pedig Lisztádúr zongora versenyét játszottam a növendék zenekarra, és akkor ennek lesz egy olyan folytatása, hogy most november 15-én indulunk ki Kínába, akkor viszont a fél zenekart azt mi biztosítjuk, itt a magyarokat visszük ki, aha, tehát magyar növendékeket, és akkor ugyanúgy a China Conservatory of Musicnek a fél zenekarával egészülünk ki, és két nagyon neves koncertterembe fogom tudni őket elvinni, az egyik az a Tianjini Nagy Színház, a másik pedig a Beijing Concert Hall, az pedig a pekingi nagy hivatalos koncertterem, és annak a nagy termében adunk majd egy-egy koncertet.
0: Ahol te már, bocsánat, szabad ne feled, korábban megfordultál?
1: Én egy másik koncertteremben játszottam, én az NCPA Concert Hallban játszottam, ami az újabb koncertterem, viszont egészen addig, olyan, mint a Műpa.
0: Értem.
1: Ami úgy néz ki egyébként kívülről, mint egy tojás. És annak a nagy monstrumnak a belsejében található egy operaház, egy koncertterem, és még meg annyi más nagy...
0: Hát egy csoda hely akkor.
1: Hát egy csoda hely, igen, és hát a pekingi koncertterem az pedig egy hivatalosan erre a célra épült nagy koncertterem, de hát az egy picit régebbi, hát nem tudom, mondjuk az esetleg egy 10-20 évvel korábban épült, vagy lehet, hogy esetleg még több, most ennek nem
0: néztem pontosan. Hát akkor is nagy megtiszteltetés.
1: Én azt gondolom, hogy a mi növendékeinknek is ez egy nagyon jó tanulás lesz, hogy hogyan lehet azt menedzselni, hogy az ember felszáll a repülőre, leszáll Pekingben 8-9 óra a repülés után, majd aztán másnaptól kezdve kezdődik a zenekari próba, és hogy teljesen mindegy, hogy jetlag, nem jetlag, nekik teljesíteniük kell. Tehát, hogy ez is hozzá tartozik a szakmánkhoz, amit nekik meg kell tanulniuk. Szólista esetében ugye akkor szólóban kell teljesíteni, ha viszont zenekari zenészről van szó, akkor viszont a zenekarban kell a lehető legmaximálisabban játszani, úgyhogy a koncerten ne vétsen hibát. Természetesen lesz ott egy-két próba, de közben a mi magyar tanáraink is, magyar professzoraink is mesterkurzusokat tartanak. És hát ezt a koncertsorozatot nyilván nem csak pekingiekkel, nem csak a kínaiakkal, hanem ezt más egyetemekkel is szeretnénk a jövőben megvalósítani, összekötni különböző európai egyetemeket a zene által. Tehát egyébként is a rektori pályázatomban benne volt az, hogy egy zenekari mesterképzést szeretnék elindítani. Ez ennek az előfutára, mert hogy az akkreditáció gyakorlatilag az egy kicsit hosszadalmas folyamat, és hát ez gyakorlatilag egy előfutára ennek a dolognak. Hát
0: teszed a dolgodat, és van is tennivaló.
1: Igen, és ráadásul pont a mai nap folyamán látogatott meg bennünket a világhírű Torre del Lago-i Puccini Fesztivál igazgatója és művészeti vezetője, ahol továbbra is, illetve ahol most már másodszor ültünk le, sőt igazából harmadszor, mert én is meglátogattam őket kint egy olasz koncertem során Torre del Lago-ban, ahol szembesültem azzal, hogy ez milyen fantasztikus fesztivál, ahol tényleg a lehető legnagyobb énekesek, Jonas Kaufmanntól elkezdve a lehető legjobban futó nevek énekelnek egy gyönyörűséges helyen, többek között egyébként magyar világsztárjaink közül olyanok léptek föl, mint például Marton Éva. És azt kell, hogy mondjam, hogy ők is, mivel most megalapítanak egy új konzervatóriumot, aminek egyébként a rektora, illetve hát a vezetője Placido Domingo lesz, tehát hogy most itt is egy olyan fajta kollaboráció készül, ami viszont az énekeseinknek segítene a jövőben. Egy olyan kettős diploma megalapítása, illetve hogy létrehozása, amivel összehozzuk az olasz énekes hagyományokat, a magyar énekes hagyományokkal, világhírű karmesterekkel tudnának dolgozni, rettenetesen jó zenekarral, és különböző opera produkciókat tudnánk így színpadra állítani. Remélem, hogy ez nem csak terv marad, hanem, de most nagyon komolynak tűntek a mai nap során is, meg hát az eddigi megbeszélések alapján is azt gondolom, hogy ez egy komoly terv, és hát természetesen Európán kívül még hát Amerikával is nagyon sok teendő van. És
0: mi lesz még itt akkor?
1: Én nagyon remélem, mert most egyébként New Yorkba is fogok látogatni pont egy kanadai turné után. A kanadai turné során Ottawa, Montreal és Toronto lesz terítéken.
0: Ez ahol még idén?
1: Ez most októberben, október végén, ahol a koncertjeim mellett egyetemek rektoraival fogok találkozni, ahol ugyancsak együttműködésekről szeretnék majd beszélni. És
0: tényleg összekötöd a kellemes
1: tanulmányt. Én azért gondolom, hogy azokat a koncerteket, azokat a koncert meghívásokat, amik egyébként hozzám zongoraművészként érkeznek. Miért ne kereshetne meg egy zongoraművész, aki egyébként egyben rektor is egy ottani egyetemet, akik egyébként nagyszerű egyetemek.
0: Igen.
1: És ha
0: És hát elhozod a nagyvilágot.
1: Ez a tervem, hogy gyakorlatilag, hogy elhozom ide a nagyvilágot, és hogy Budapestből egy olyan zenei és kulturális és pedagógiai központot létrehozni, ami Liszthez méltó gyakorlatilag, mert Liszt is ezt csinálta, mert nyilván most itt félreértés ne essék, az én képességemet nem akarom Lisztéhez mérni, mert bőven alul maradnék. De én azt gondolom, hogy szemléletben...
0: Ott ülsz azon a helyen.
1: Igen, de hát azért mondjuk egy Liszt egy zseni volt. Szóval, de én azt gondolom, hogy szemléletben igenis nagyon sokat tanulhatunk tőle, és hát mivel ő egy igazi kozmopolita volt, és egész életét azzal töltötte, hogy a közönségének és a növendékeinek, egyébként több mint 400 növendéke volt élete során. És mégis aztán azt mondta, hogy ő nem Weimarban, nem Rómában, igen, hanem aztán Budapesten alapította meg a Zene Akadémiát Elkel segítségével.
0: És milyen jót tette?
1: Hát, milyen hálásak vagyunk mi neki.
2: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, Farkas Gábornak még inkább. Örülök, zongoraművész és a Zeneakadémia rektor, akivel nem véletlenül beszélgetünk ennyit a Zeneakadémiáról, de hát azért ott van neki a zongoraművészi pályafutás is, és Gábor, őszintén kérdezem, hogy hogy van ez ilyenkor? Tehát kulisszatitkokba avasd be, kérlek, hogy volt neked eddig is egy csoda pályát, amit nyilván nem adtál fel, amikor a rektori kinevezés megérkezett, de ez tényleg lehet párhuzamosan vinni, úgyhogy ne sérüljön senki, meg
2: én azt gondolom, hogy igen, tehát minden.
1: Ne legyenek rossz érzések senkiben.
2: Eddig most bevallom őszintén, az elmúlt egy év során én azt tapasztaltam, hogy lehet, hogy esetleg másként kell beosztanom az időmet. A napi gyakorlásban nyilván az ember nem enged.
1: Még akkor is. De azt ott bent, vagy azt külön?
2: Azt inkább otthon. Aha, azt okay. Inkább otthon este. Vagy nyilván vannak olyan esetleg mondjuk egy-két olyan lopott idő, amikor az ember ennek esetleg úgy alakul éppen a napja, hogy valaki lemondja a találkozót, vagy éppen akkor van egy-két szabad luk, akkor nagyon szívesen átmegy az ember a tanásterembe, ahol ott van Jandó Jenő zongorája, és akkor egy-két órát lehet, hogy tudok ott is gyakorolni, bár egyébként nem nagyon jellemző, hogy erre sor tudnék keríteni. Ugyanakkor viszont az esti gyakorlás az számomra olyan, mint hogyha én azt úgy szoktam megfogalmazni magamnak, hogy akkor mosom ki a lelkemet.
1: Megértem.
2: Igen.
1: Megértem.
2: Szóval az a 3-4 óra gyakorlás még úgy éjfélig, az még belefér, és egész egyszer jobb úgy lefeküdni, hogy na igen, akkor ma is tettem valamit annak érdekében.
1: Tehát ez tényleg minden áldott nap?
2: Persze.
1: Még hétvégén is?
2: Hát hogyne, hát zongoristának szerintem, vagy művésznek nincs hétvége. Hát sőt, hétvégén
1: hát
2: igazából
1: most
2: akkor...
1: tudtam, hogy ez tényleg így van, hogy én azt hittem, hogy egy-két nap miért lehetne.
2: Hát lehet. Lisztnek volt egy olyan mondása, hogyha egy napot nem gyakorolok, akkor azt észreveszem én. Két napot nem gyakorolok, akkor azt észreveszik a barátaim. Ha 3 napot nem gyakorolok, azt már észreveszi a közönség. Szóval...
1: Jó, megértettem. Okay.
2: Ezért a mindennapi gyakorlás az egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: És egyébként amióta te rektor vagy, ugyanúgy jönnek a meghívások zongoraművészként is? Tehát a pályád az egyáltalán nem állt le, és nem érzi ennek a...
2: Hál' Istennek, hogy lekopogjam, és itt most fán tudom lekopogni. Eddig hál' Istennek azt érzem, hogy eddig még ugyanúgy a meghívásaim azok érkeztek. Olyan módon egy kicsit most már azért én is, hát hogyha mondhatom ezt a szót, hogy válogatok, hogy nem mindenre mondok ám igent. Nem azért, mert hogy én most magasabban hordanám az orromat, hanem egész egyszerűen néha szelektálni kell, hogy belefér-e az az időmbe, vagy esetleg túlságosan sok erőfeszítésbe kerülne az, hogy mondjuk egy teljesen más repertoárt megtanuljak, ami esetleg abban az esetben beleférne, hogyha én csak tanítok és zongorázom, és csak a koncertjeimre készülök. Azért ilyen módon van egy-két kompromisszum, amikor azt mondom, hogy bocsánat, de az sajnos most éppen nem fér bele, mert éppen akkor nekem nagyon sok más teendőm van, éppen akkor egy fontos szenátusi ülésünk van, éppen akkor nem tudom, vagy esetleg nagyobb koncertekre készülök, és akkor mondjuk esetleg azok a mondjuk így esetleg kisebb koncerttermek meghívásainak nem tudok mindig eleget tenni, de ilyenből nem volt, hál' Istennek, sok. Tehát igaz, hogy hát, hogyha egyetlen egy hátrányát mondhatom a rektori létnek, az, hogy bár a szakma, tehát, hogy mint zongoraművészi lét és mint rektorság, az most teljes mértékben leköti az életemet, most egy kicsit a családot kevesebbet látom, tehát, hogy abban az esetben egyébként érzek hátrányt.
1: De azért gondolom, nem tettek szemrehányást ezért.
2: Nem, mert hát akkor, amikor ez az egész ez kiderült, akkor én a két fiammal leültem. Az egyik az éppen a napokban lett 12 éves, a másik az 9.
1: Szívből gratulálok.
2: Köszönöm szépen nevükben is. De én azt
1: gondolom... megértették.
2: Megértették. Aha. Tehát akkor leültem velük, és akkor elmondtam nekik, hogy most apa egy kicsit elfoglaltabb lesz az elkövetkezendő 5 évben. De hát szerencsére van egy nagyon támogató családom, meg egy nagyon támogató feleségem, aki megérti ezt a helyzetet, és
1: megoldjátok.
2: Megoldjuk.
1: No, hát köszönöm a tényleg a bizalmadat is, hogy itt vagy, ezt a sajtómenedzsered Kristóf Hanyi súgta, meg innen csókoltatjuk az éterből, hogy nem is mondasz minden felkérésre állítólag nemet az interjúkra, úgyhogy köszönöm, hogy itt ülsz. És én nagyon örültem annak, hogy láttam az új lemezről a felvételt is, de magát a hírnek is nagyon örültem, hogy akkor még erre is van idő.
2: Igen.
1: Ráadásul a Hungarotonnál jött ki, és még nem éltek a mikrofonok, kérdeztem, hogy hol vettétek föl ezt a lemezt, meg hogy szeretsz-e egyáltalán lemezfelvételt készíteni? Az mennyivel másabb?
2: Teljesen más, mint a koncert, mert ugye a koncerten fölkészülsz egy anyaggal, majd szoktuk mondani, egy lövésed van, és akkor az vagy elsül, vagy nem. Aha. De ugyanakkor viszont mégis a közönségnek a jelenléte az viszont nagyon tud inspirálni, ahogy ezt mondtam is az interjú elején. A stúdióban más körülmény van, ott egy olyan fajta koncerthelyzetet kell produkálni magadnak virtuálisan, mint hogyha koncerten lennél, és a lehető legjobbat próbálod kihozni magadból. El kell érni azt a szintet, hogy az ember egy olyan felspanolt állapotba kerüljön. De én azt gondolom, hogy a piros lámpa ebben az esetben, ami most nem a másfajta piros lámpa érti, hanem
1: hát a felvételt jelző
2: lámpa, igen. Tehát abban az esetben viszont az ember valahogy mégis egy felspanolt állapotba kerül, és a lehető legjobbat próbálja majd magából kihozni. Nyilván egy süket stúdió, ami kizárja a külső zajokat, az másként viselkedik. Uh-huh. De ugyanakkor viszont hát pont emiatt, hogy én nem szeretem azt, hogyha esetleg egy felvételtének hangokból kell összeollózni. Úgyhogy hát nyilván az ember ilyenkor igyekszik tisztességesen fölkészülni, és nagyon, nagyon a lehető legjobb módon eljátszani a darabot, és nagyon örülök, hogy az eddigi lemezfelvételeim során mindig sokkal hamarabb fejeztük be a lemezfelvételeket, mint ahogy egyébként a stúdió időpontom lett volna.
1: Mert ugye erre kiírnak egy időt, ugye, a kiadó.
2: Igen, ilyenkor kiírnak 3-4 napot, aha, és a mostani lemezt is kicsit több, mint 2 nap alatt sikerült fölvenni. Pedig hát a mostani lemez az a, tehát ugye azt mondjuk el a közönségnek, hogy most éppen a Mozart összes zongora szonátájának a sorozatát csinálom, ami 5 CD-ből álló sorozat, amiből most jelent meg éppen a 3. CD, és most vettem lemezre a 4. CD-nek az anyagát egy 1,5-2 héttel ezelőtt, és nagyon örültem annak, hogy annak ellenére, hogy olyan fajsúlyos darabok találhatók lesznek majd az új CD-n, a 4., de nem akarom teljesen lelőni, de ha már elkezdtem, akkor befejezem a mondatot.
1: Kíváncsi vagy.
2: Hát ugye időrendi sorrendben haladok a felvételek, igen, tekintetében, illetve szonáták tekintetében, és most a soron következő szonáták azok a 333-as B-dur szonáta volt, a C-moll fantázia, igen, és a C-moll fantáziához tartozó szonáta. És nagyon örültem annak, hogy ilyen fajsúlyos darabokat is sikerült úgy fölvenni, ami bár még nem hallottam az editált változatot, de én azt gondolom, hogy jó érzésekkel tudtam elhagyni a stúdiót, és jó érzés volt az, hogy olyan csodálatos művekkel dolgozhattam megint nap mint nap, amit az ember, bár játszottam őket koncerten, de azért stúdió körülmények között
1: más az. Persze. Egy-két kulisszatitkot, Gábor, hogy megy ez? Kijössz a stúdióból, és akkor te nem viszed a demót magaddal, akár pendrive-on, vagy mit tudom én, milyen adathordozón, hogy a kocsiban hallgasd, amit aznap csináltál?
2: Hát az... nem, azért nem, mert egyrészt ott én nem akarom magam már azzal terhelni, hogy esetleg az aznapi hibáimon törjön magam.
1: Jogos.
2: Másrészt pedig igyekszem tényleg koncertmódon játszani. Tehát, aha, hogy egyszer eljátszom a darabot egy egészben, és akkor mindig próbálok, hogyha esetleg nem vagyok elégedett, akkor eljátszom megint az egész tételt. Szóval, és hogyha esetleg kell valamit pótolni, amit hát nyilván az ember olyan módon tud, meg igyekszik gyakorolni, hogy ahol Schiff András szokta mondani, hogy egy 3. fület kell kifejleszteni ilyenkor.
1: Hogy kívülről,
2: hogyan hangzik ez az egész. Ez egy idő, amíg az ember megtanulja koncertteremben, és még nagyobb idő, amíg ezt megtanulja az ember, hogy hogyan működik a mikrofon. De ebben már az a tapasztalatom, amennyit összegyűjtöttem az idők során, nyilván az ember már ilyenkor eleve, hogyha lemezfelvételre készülök, akkor már eleve úgy is hallgatom magam gyakorlás közben. Meg hát nyilván a kulisszatok titkokhoz hozzátartozik az is, hogy ilyenkor le felvétel előtt én is magamnak otthon fölveszem, nekem is vannak különböző mikrofonjaim, visszahallgatom, jegyzetelek a kottába, hogy akkor az mi szólt jól és mi nem, de ugye az én otthoni Steinway-em az nem úgy fog viselkedni, világos, mint a koncertteremben lévő, illetve mint a stúdióban lévő gyönyörűséges Bösendorfer zongora, amit a Bösendorfer cégtől kaptam a Mozart felvételek elkészítéséhez.
1: Tehát kifejezetten erre dedikálva.
2: Bocsánat?
1: Kifejezetten erre a CD sorozatra dedikálva kaptam.
2: Igen, igen, és hál' Istennek sikerült itt is egy, és ez is egy olyan kapocs egyébként, ami a zongora művészi pályám és a rektori tevékenységemnek egyik kapcsa, hogy ezt én a Mozart felvételek elkészítésére kaptam a Bösendorfer cégtől, de sikerült összekötni azzal, hogy a Zeneakadémia éppen akkor volt 150 éves. És mivel a Zeneakadémia, és hát Liszt maga is egy Bösendorfer művész volt,
1: igen,
2: ezért azt mondta a Bösendorfer cég nagyon nagy lelkűen, hogy akkor addig, amíg el nem készítem a felvételt, akkor ők nem viszik vissza Bécsújhelyre, hanem Wiener-Neustadtba, hanem akkor hagyjuk itt a Zeneakadémia, és akkor a Zeneakadémia is hadd használja ezt különböző koncerteken. Nyilván igyekszünk minél többet használni, és hát nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen fantasztikus Bösendorfer új Vienna koncertmodell van most a Zeneakadémia nagy termében, még körülbelül egy évig. Tehát utána aha, aztán nyilván vissza kell adnunk, vagy ha remélem, hogy ezt esetleg mondjuk a fenntartónk közül is hallgatja valaki, vagy esetleg, hogyha mondjuk kapnánk erre támogatást, akkor hogyha meg tudnánk vásárolni. Igen, igen.
1: Ja, kívánom, hogy meglegyen, és hogy jussanak el ezek a gondolatok. A három CD egyébként az már kapható?
2: Igen, az már kapható, az most már a Spotify-on is, Apple Music-on is mindenhol hallgató. Igen, igen.
1: És a másik kettő? Az utolsó kettő?
2: Utolsó kettő, igen, a negyediket azt most vettem föl. Az utolsó, az ötödik lemezfelvétele az, hogyha jól emlékszem, az pedig jövő év elején valamikor fog.
1: De hogy ezek ki is jönnek, ahogy te elkészülsz vele? Tehát nem...
2: Hát utána egy pár hónap kell, amíg ugye a kiadó megcsinálja a borítót, megtervezi az egésznek a külsejét.
1: De nekem szimpatikus, hogy te a Hungarottonnál maradtál.
2: Én bevallom őszintén, én úgy vagyok ezzel, hogy én az első két lemezemet a londoni Warner Classics-nál vettem föl, lemezt csináltam én a New York-i Steinway Records-nál is, volt lemezem a londoni Toccata Classics-nál is, meg mi volt még Brilliant Classics, meg nem tudom, tehát sok minden, sok cégnél vettem föl lemezt, de én azt gondolom, hogy a Hungaroton az egy olyan régi és egy jó névvel rendelkező kiadó, hogy magyarként én azt gondolom, hogy kötelességünk.
1: Meg rang oda tartozni.
2: Meg hát természetesen, meg hát kötelességünk szerintem egy olyan cégnek felvételeket készíteni, ami itt található. Tehát, hogy egész egyszerűen jó érzés az, hogy egy magyar kiadó adja ki ezeket a lemezeket.
1: Mondanám, hogy végszónak ez tökéletes, de még csak azért nem, mert legalább egy percünk van, és ezt szeretném kihasználni. Szintén mondtad a rektori páholyt a Zeneakadémia nagy termében. Na most te ott hányszor fordulsz meg? Tehát te mennyi előadást tudsz ott megnézni?
2: Hát, hogyha szeretném, akkor minden este is ott ülhetnék.
1: Na jó, de arra nyilván nincs.
2: De arra nyilván nem, mert pont akkor egyébként az ember szeretne gyakorolni is. De természetesen azok a koncertek, amik érdekelnek, nem beszélve azokról a koncertekről egyébként, amik a Zeneakadémia szervezésében kerülnek, a Zeneakadémia szervezésében kerülnek megrendezésre, azokat természetesen, meg hát a Zeneakadémia ünnepi koncertjeit, mint például az október 22 Lisztnek a születésnapja, november 14 a Zeneakadémia születésnapja, és hát még említhetnék, ezek azért kiemelt események, és azért illik ilyenkor a rektornak ott lenni, meg egyébként is úgy tervezném az életemet, hogy akkor ilyenkor ott lennék, és hát nem beszélve arról, hogy mondjuk egy olyan esemény, ami 16 év után először alakul, illetve szerveződhetett meg, és valósulhatott meg a Zeneakadémián, hogy 16 év után Schiff András újra a Zeneakadémia nagy termében koncertezett. Mind a két az koncerten egy... örömmel és nagyon nagy megtiszteltetés volt ott ülni és hallgatni az
1: játékát. Megértem. Na egyet mondj meg a végén. Szereted most az életedet?
2: Nem akarok túlzásokba esni, imádom.
1: Na, örülök neki. Akkor azt kívánom, hogyha bármikor beszélgetünk, legközelebb ugyanez legyen a válasz. Én sok csillogó szempárat kívánok neked. Mind a Zeneakadémián, akár a növendékek, akár a hozzátok látogató közönség, hát és bárhol a világon, ahol fellépsz. Vagy ha CD-det beteszik, vagy most a beszélgetés után is kérem is a hallgatókat, hogy akár a Spotify-on, akár a YouTube-on indítsák el a felvételeidet, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj nem lesz. Köszönöm, örüljék, hogy itt voltál, mindig nagy élmény veled a beszélgetés.
2: Ugyancsak.
1: Most is az volt. Farkas Gáborral beszélgettem, zongoraművésszel és a Zeneakadémia rektorával, kedves hallgatóink, és hát akkor stílusosan a muzsikával megyünk tovább a legnagyobb slágerekkel változatosan, de én egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

Otthon vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Farkas Gábornak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tesztelik a Budapest-Belgrád vasútvonalat, titkosíthattak egy hazai katonai UFO észlelést. Egyre durvulnak a diák tüntetések Franciaországban, ezreket tartóztattak le. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Közlekedési projektekkel pályázik Magyarország az Európai Unió egyik finanszírozási programjában, köztük a budapesti és a kölni repülőtér fejlesztésével, valamint a Budapestet Béccsel és Varsóval összekötő nagysebességű vasút előkészítésével. A beruházásokra összesen több mint 24 milliárd forint uniós támogatást igényelne a kormány. A programban a korábbi pályázati körökben fel nem használt uniós forrásokat osztják újra, írja a 444. A hat projekt tervezett nettó összköltsége összesen közel 40 milliárd forint. Ehhez Magyarország 24 milliárd forint uniós támogatást igényelne, a hazai költségvetés pedig 9 milliárd forinttal járulna hozzá. Ezen a hétvégén tartják a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának eddigi legfontosabb próbáját, amely során Budapest és Kelebia között teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A beruházás biztonsági rendszere körül korábban vita alakult ki. A hétvégi tesztről beszámoló Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, ha a kétnapos teszt rendben lezajlik és nem tapasztalnak biztonságkritikus hibákat, újabb fontos akadály hárul el a személyforgalom megindítása elől. Titkosították azt a jelentést, amit egy magyar katonai repülőgép pilótája adott le a Honvédelmi Minisztériumnak egy UFO észlelésről. Erről ír egy amerikai földön kívüliekkel foglalkozó internetes oldal. Az általuk nyilvánosságra hozott beszámoló meglehetősen részletes, és még egy állítólagos videófelvételből is mutattak fotót, amin a csészeaj látható, adta hírül a Blick. A pilóta egy felderítőgépet vezetett, ezért az azon rendszeresített eszközökkel videóra vette a jelenséget. A felvétel a hírek szerint a történtek után a Honvédelmi Minisztérium birtokába került, ők pedig titkosították a jelentést és a videót is, amiből a katona mégis meg tudott mutatni egy kockányit. A lap kereste a Honvédelmi Minisztériumot, de egyelőre nem kaptak választ. A fővárosi főügyészség szombaton kezdeményezte a második kerületi gyilkosság ügyében gyanúsított férfi letartóztatását, írja a fővárosi főügyészség sajtóosztálya. Indoklásuk szerint azért, hogy a férfi jelen legyen az eljárásban, azt ne veszélyeztesse, illetve kizárható legyen a bűnismétlés lehetősége. A budapesti rendőrfőkapitányságra csütörtökön este 8 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál és a nagymamájával veszekszik. A rendőrök és a mentők, miután kiérkeztek a helyszínre, a társasház udvarán találtak rá a nőre, azonban már nem tudtak rajta segíteni. A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak, majd a BRFK életvédelmi osztálya emberölés büntet gyanúja miatt indított nyomozást. Csak pénteken több mint 1700 embert vettek őrizetbe Franciaországban azokon a tüntetéseken, amelyeken a tanulók az eszköz és tanárhiány ellen tiltakoznak, jelentette be a francia belügyminiszter. A demonstrációk országszerte eddig 735 tanintézményt érintettek, hatósági adatok szerint hétfő óta már több mint 5000 őrizetbevétel történt. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a délies szél. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM.

0: Sláger FM.
1: Az ablakon még átszűrődik a fény, de bennünk már látszott

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, ismét megyünk a Városligetbe, méghozzá október 4-én vasárnap este 19 órától, ahol ott a Városliget szívében, a Magyar Zeneháza koncerttermében érkezik a Kerekesband, akik már a 3 évtizedet ünneplik, a Táncháztól a Csángó Bugig címmel. A Kerekesband útja Magyarország és Erdély gyűjtőutaktól az autentikus moldvai gyimesi táncházakon át a világzenei nagyszínpadokig. Igen, 30 éve tölel fel, és szívből gratulálunk nekik innen az éterből, ez egy őrületesen nagy dolog. Mert hogy ez alatt a 30 év alatt hozták létre azt a hangzást, amely összetéveszthetetlen a hazai és nemzetközi világzenei szintéren, amelyet a szakma számos hazai és nemzetközi díjjal ismert el. A 2008-ban a kultúrák közötti párbeszéd évének magyarországi nagykövetévé választott zenekar eddig 33 országban koncertezett, Jamaikától Kazasztánon át Japánig, Svédországtól az Egyesült Arab Emírségekig. 4 világkiállításon képviselték hazánkat, Zaragozában, Milánóban, Dubajban és Oszakában is. Hát most meg eljönnek, ugye ide a Városligetbe, hogy a fővárosi közönséget is elkápráztassák a 30 éves jubileum okán. A jubileumi buli egyébként a Kerekesben teljes alkotói ívét bemutatja, az autentikus népzenéből induló kezdetektől a táncházi közegen át, az egyedi ethno-funk hangzás megszületésétől egészen a nemzetközi világzenei fesztiválok nagy színpadáig vezető útig. Az est során a Kerekesben saját szerzeményei mellett megszólalnak eredeti népzenei dallamok is. Gyimesből, Palócföldről, Somogyországból. A koncert különlegessége, hogy betekintést enged az alkotói folyamatba is. Megmutatja, hogy miként alakul át egy ősi pentaton népzenei motívum kortárs, energikus etno-funk kompozícióvá. És hát hogyan válik a hagyomány élő, jelen idejű produkcióvá?
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hétfőn hallgatná meg a volt külügyminisztert, a Nemzetbiztonsági Bizottság átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor palota. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert, akit a BYD kapcsán kérdeznek, közölte a Tisza frakció. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felsővezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriásvállalatnál, amellyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel, értékelték. Hangsúlyozták, hogy a külügyi tárca iratai szerint a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter emellett szorgalmazta a beruházás kiemelt nemzetgazdasági státuszát és a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását is. Átadták a megújult Madách Imre utat Budapesten. A beruházás elkészültét a Madách Mindenkié című kulturális és gasztronómiai eseménnyel ünnepelték. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón arról beszélt, hogy a városfejlesztési ügyeket gyakran politikai viták kísérik, ezekből azonban fontos fejlesztések is születhetnek. A miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a fővárosi közfejlesztések tanácsának újbóli létrehozását. Kiemelte, a testületben a kormány és a fővárosi önkormányzat Budapest működőképességének és fizetőképességének megőrzéséről, valamint a város további fejlesztéséről is egyeztethet. Szigorú ellenőrzési hullám veszi kezdetét a budapesti szociális és közéleti juttatások területén. A kormányhivatal.hu tájékoztatása szerint átfogó felülvizsgálat indul a kerületi szociális osztályokon. Az eljárás célja a jogosulatlanul igénybe vett fővárosi lakhatási és rászorultsági támogatások kiszűrése. A revizorok az elmúlt 2 évben jóvá hagyott összes fővárosi pályázatot tételesen ellenőrizni fogják. A magas energiaszámlák és a rezsit érintő elszámolási problémák ellen tüntetett a Hallassuk a hangunkat szövetségesei és az MVM, valamint egyéb rezsikárosultak közössége pénteken a Kossuth téren Budapesten. Máténé Szőlősi Andrea szövetségelnöke azt mondta, nem kormányellenes tüntetést szerveztek, hanem olyan problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, amelyek pártszimpátiától függetlenül minden háztartást érintenek. Ilyenek például az össze-vissza számlázott rendszer használati díjak, a magas rezsiszámlák, a rosszul működő mérőórák, vagy éppen a napelemes háztartások visszatáplálási problémái. Jövő szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A Sándor Palota Facebook oldalán közölt információi szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és a szobrok misztikus többlet jelentéseiről. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk, a légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge fagy a fagyzugokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek.

0: csillag.
1: Ez a Sláger FM.
2: A szerelem, a szerelem, a szerelem.

0: szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsönkapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kiemelten befolyásos vezető a miniszterelnök a Time szerint. Idősebben vállalnak anyaságot a budapesti nők, mint a vidéken élők. Gyilkosság történt Budán. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. A 2026-os év legbefolyásosabb feltörekvő vezetői közé választotta Magyar Péter miniszterelnöket a Time amerikai hírmagazin. Azt írják, hogy hatalomra kerülése lehetőséget ad, hogy Magyarország lezárja a történelmének illiberális korszakát, és ez azt bizonyítja, hogy a nép és az intézmények, a jogállamiság és a demokrácia hatalmasabbak egyetlen embernél. Magyar Péter földcsuszamlásszerű győzelme a Brexit utáni korszak legnyilvánvalóbb Európa párti politikai eseménye, szögezték le. A férfiak átlagosan 37, míg a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon a legutóbbi, tavalyi adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az első házasságkötés átlagos életkora mind férfiaknál, mind a nőknél alacsonyabb. A férfiak átlag életkora első házasságkötésük időpontjában 33,5 év, a nőké pedig 30,5 volt. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A nők esetében tehát 8,9, a férfiaknál pedig majdnem 9 évvel tolódott ki az első házasságkötés időpontja. Az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató Budapesten volt a legmagasabb, 32 esztendő. Budapest ismét Európa egyik legnagyobb futófesztiváljának ad otthont október 10-én és 11-én. A 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra a világ több mint 120 országából érkeznek résztvevők, miközben Magyarország több mint 1100 települését is képviselik futók. A kétnapos rendezvényen 2,3 kilométeres családi gyaloglástól egészen a klasszikus 42,2 kilométeres maratoni távig 14 különböző versenyszám közül választhatnak az indulók, mondta el a Sláger FM-nek Kocsis Árpád, a Budapest sportiroda ügyvezetője.
3: Tavaly egy fantasztikus rekordot döntött a jubileumi év, több mint 40 ezeren jelentkeztek. A jövő héten hétfőn zárjuk a előnevezéseket. Több mint 8000 külföldi nevezésünk van már. A magyar indulóknak 55%-a vidékről érkezik. Ami még érdekesség ebben az évben, hogy a hölgyek aránya meghaladta az esemény egészében az 50%-ot.
2: A szervezők szerint a külföldi futóturizmus az elmúlt években csak nem megzuklálható.
0: És most! indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: A Budapesti Rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy csütörtökön 20 órakor érkezett bejelentés, hogy egy második kerületi társasház lépcsőházában egy férfi kiabál, nagymamájával veszekszik. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és a társasház udvarán rátaláltak egy idősasszonyra, akin a mentők már nem tudtak segíteni. A körülmények alapján felmerült az idegenkezőség gyanúja, tették hozzá. A fővárosi rendőrök a lépcsőházban megtalálták az asszony 35 éves unokáját, akit elfogtak és előállítottak. Vasárnap változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk, a légmozgás nagy részt gyenge vagy mérsékelt marad. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. Gyenge vagy a fagyzúgokban lehet, még a magasabban fekvő területeken és a vízpartok mentén ennél enyhébb időre van kilátás. Délutánra már 23 és 26 fok közé.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Eloltották a raktártüzet a 11. kerületben, folytatódik a vita a parkolási bevételekről. Többen költöztek el Budapestről, mint ahányan beköltöztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Eloltották a lángokat Budapest 11. kerületében a Galvani úton, ahol egy körülbelül 500 négyzetméteres raktárépület gyulladt ki szombaton. A tűz következtében a raktár tetőszerkezete beszakadt. A lángok mintegy 200 négyzetméteren az épület melletti területet is érintették. A fővárosi hivatásos és rózsadombi önkéntes tűzoltók 8 vízsugárral a fővárosi katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a tüzet. Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere levélben fordult a miniszterelnökhöz a főváros és a kormány közötti megállapodás miatt, mivel a fővárosi önkormányzat a kerületvezetők bevonása nélkül egyezett meg a kabinettel. A polgármester a részletek tisztázását, a kerületek érdemi bevonását és a helyi lakosok érdekeinek védelmét követeli a parkolási és útfejlesztési kérdésekben. A kerületvezető szerint nem a kormánynak, hanem a fővárosnak lett volna a feladata, hogy egyeztesse a megállapodást a kerületekkel. A kormány és a főváros október 1-i megállapodása alapján a budapesti parkolási rendszer teljesen átalakul. A parkolás üzemeltetése és az abból származó bevételek a kerületi önkormányzatoktól a fővárosi önkormányzathoz kerülnek át. Budapest körül forog az országos költözési térkép, és még mindig a Ratko unokák írják a lakáspiac történetét. Így összegezhető az ingatlan.com legfrissebb ingatlanpiaci elemzése. Az utóbbi jó néhány évben jellemzően többen költöztek el Budapestről, mint ahányan beköltöztek. 2025-ben 9500-an költöztek be, és 16000-en költöztek ki például Pest megyébe, tehát az agglomerációs övezetbe, összességében pedig Budapestről majdnem 30000-en költöztek ki, és 25000 költöztek be. Tehát Budapest vándorlási egyenlege mínusz 4-5 ezer fő. A Budapestre vándorlók száma jelentősen visszaesett, ez részben annak is köszönhető, hogy 2025-ben egy nagyon komoly áremelkedési hullám söpört végig több ízben a fővárosban, ez pedig kevéssé tette vonzó célponttá a fővárost. Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki az M44-es autóút Békés megyei szakaszán indokolatlanul vészfékezett egy másik jármű előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott a másik sofőrre. A konfliktus előzési manővereket követő szóváltás során robbant ki, miközben a gyanúsított gépkocsijában a felesége és a gyermeke is utazott. A megfenyegetett autós egy pihenőhelynél értesítette a rendőrséget, a fékezőt előállították a Békéscsabai rendőrkapitányságra. Az őrizetbe került férfi a gyanú szerint ittasan vezetett. Október 10-én indul a Dívány új irodalmi sétasorozata, amelyen Bálint Lilla, a Múzsák a csók után című könyv szerzője kalauzolja résztvevőket Budapest irodalmi emlékei és történetei között. Az első séta a főváros régmúlt éjszakai életét idézi fel, a Nagymező utca mulatóitól és orfeumaitól, a Lipót városi kaszinón át a kártyabarlangokig. Szó lesz művészekről, arisztokratákról, politikusokról, híres botrányokról és szerelmekről. A városjárást pódiumbeszélgetés követi. Folytatódik a napos, csapadékmentes idő az ország nagy részén, és a főváros fölött is alig lesz felhő az égen. A légmozgás mérsékelt marad, számottevő szélerősödés nem valószínű, a reggel ismét hűvösnek ígérkezik, mínusz 1 és plusz 12 fok közötti értékekkel, délután pedig 23-27 fok várható. A jövő héten is folytatódik a vénasszonyok nyara, napsütéses, jobbára száraz időben lesz részünk. A csípős reggeleket ezután is az ilyenkor szokásosnál melegebb délutánok követik.
2: Az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210 bejelzésű autóbuszt tudjuk helyette használni. Ma reggel 8 és délután 6 óra között a Népliget és a Közvágóhíd között nem közlekedik karbantartás miatt az 1-es villamos. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark között. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos forgalomnak. Szintén lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát is veszélyelhárítás miatt, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Ma 19 óra 30 percig az M2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Egy jó kis program lehet, hogyha kis gyerkőc van adott esetben. Jó, tehát mindenkinek a Sláger FM-mel, és ha látnak valamit, írjanak, hívjanak 0630 3030 98 mindkét esetben a számunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Csoda szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, Jekel Dániel vagyok, és egy szokatlan időpontban, de itt vagyok, és pörgetem a legnagyobb slágereket változatosan hétvégére is, ezzel megédesítve ezt a mai kicsit hűvösen induló, de szép napot. Jön a Well Hello és az Odaút.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Újra fellép Budapesten Slash, az amerikai gitáros legenda 2027. július 14-én tér vissza a Budapest Parkba zenekarával, a Slash feat. Miles Kennedy and the Conspirators-zal, a Flying Blind Tour 2027 keretében érkező produkció a jövő februárban megjelenő 12 dalt tartalmazó új lemezüket népszerűsíti, a Rock and Roll hírességek csarnokába is beválasztott Grammy-díjas ikon több mint 100 millió albumot adott el a Guns N' Roses-szal szólóban, és a Velvet Revolverrel pedig újabb sikereket ért el. A Time magazin minden idők második legjobb gitárosának választotta őt, aki tehát jövő július 14-én visszatér Budapestre, a Budapest Parkban fog koncertet adni. Vastag Csaba érkezik a következőkben, ez tőle az Ugye érzed?

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM és a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Egy picivel járunk fél hét után. Szép reggelt kívánok a koránkelőknek, meg mindenki másnak is. Jönnek az időjárás és közlekedés információk. Aztán a United legnagyobb slágere, Hófehér Jaguár nyitja az óra második felét. Folytatódik a csodás vénasszonyok nyara a mai napon is. Az ország javán ragyogó, zavartalan napsütésre számíthatunk. Csupán északnyugaton mozdíthatja meg a fákat egy-egy élénkebb déli szellő. A friss, csípős reggelt követően vételkörzetünkben délutánra igazi strandidővé melegszik a levegő. 23 és 27 fok közötti nagyon kellemes értékeket mérhetünk. Az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210 bejelzésű autóbuszt tudjuk helyette használni. Ma reggel 8 és délután 6 óra között a Népliget és a Közvágóhíd között nem közlekedik karbantartás miatt az 1-es villamos. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark között. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos forgalomnak. Szintén lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát is veszélyelhárítás miatt, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Ma 19 óra 30 percig az N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Egy jó kis program lehet, hogyha kisgyerkőc van adott esetben. Jó, tehát mindenkinek a Sláger FM-mel, és ha látnak valamit, írjanak, hívjanak 0630-30-30, 98 mindkét esetben a számunk.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Orsi és a Lemegy a nap után megyünk tovább Gáspár Lacival, aki a Megasztárra jött fizikai munkát végzett, többek között vízóra leolvasóként is dolgozott, bár a köztudatban popénekesként és tévés személyiségként él, kiváló basszusgitáros is, aki a jazz és a funk műfajában nőtt fel, zenei tehetsége mellett egyébként igazi autórajongó, különösen a sportkocsik szerelmese, és gyűjti az exkluzív luxus órákat is. Na tőle érkezik most a Szeretet Él című slágere, itt a Sláger FM PSG Ugly kedvenc zené.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Az alványzavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takar.
0: Kojdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Javult szeptemberben a mentők kiérkezési ideje. A merrásszűrésre hívja fel a figyelmet a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház. Jövő hétvégén rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Szeptemberben a legsúlyosabb P1-es esetek 90%-ához 25 perc 45 másodpercen belül érkezett ki a mentő Magyarországon. Az országos mentőszolgálat adatai szerint ez javulás az augusztusi értékhez képest, de még elmarad a kitűzött 15 perces céltól. A mentőket szeptemberben csaknem 85 ezer alkalommal riasztották a 4 sürgősségi kategóriában, ez 11%-os csökkenés augusztushoz képest. A P1-es, vagyis legsürgősebb esetekből több mint 10 ezeret regisztráltak, ezek 3/4-éhez valamivel több mint 20 percen belül érkezett meg a mentő. A régiók közül Nyugat-Dunántúlon volt a legalacsonyabb, 23 perc 10 másodperc a 90%-os kiérkezési idő, még Közép-Magyarországon a legmagasabb, csaknem 28 perc. Az OMS hangsúlyozta, hogy a kiérkezési idő önmagában nem az ellátás minőségét méri. Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, amelynek keretében a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház is a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet. A kórház tájékoztatása szerint a szervezett mammográfiás szűrés 45 és 65 év között 2 évente vehető igénybe, és olyan apró elváltozásokat is kimutat, amelyek még nem tapinthatók. Fontos az önvizsgálat és a rendszeres orvosi ellenőrzés is, szokatlan elváltozás esetén pedig mielőbb orvoshoz kell fordulni. A Csolnokiban az emlődaganatos betegek komplex ellátása helyben biztosított, a diagnosztikától a műtéten és a gyógyszeres kezelésen át a sugárterápiáig. A kórház idén is csatlakozik a Fagyöngy Egyesület Séta a Nők Egészségért programjához október 10-én. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról és az integrált testnevelés fontosságáról tartottak szakmai programot Veszprémben, a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 projekt részeként. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusoknak nem a sportból való kivonást, hanem az alkalmazkodást és a közös sportolás lehetőségét kell keresniük. Az előadáson szó esett a parasport történetéről és a magyar sportolók eredményeiről. A programon két paralimpikon, Papp Bianca és Nagy Vivien játékos is megosztotta tapasztalatait. A résztvevők emellett a gyakorlatban kipróbálhatták a floor curlinget és a vaksakkot is. Az Érci Reguli Antal általános iskola vezetése szerint egyre több diáknál okoz problémát a kihívó öltözködés és a feltűnő smink. Az intézmény egyelőre nem szeretné részletesen szabályozni a megjelenést, inkább a szülők együttműködését kéri. Arra biztatják a családokat, hogy a 6 és 15 év közötti gyerekek iskolai viselete legyen visszafogott és az életkoruknak megfelelő. Az iskola ajánlásai között szerepel a felsőtestet takaró ruházat, valamint a haspólók, pántos felsők, műkörmök és feltűnő körömlakok mellőzése. A sminknél a természetes megjelenést kérik, a látható piercingeket pedig a házirend már jelenleg is tiltja. A vezetőség azt mondja, ha a helyzet nem változik, később hivatalosan is rögzíthetik a megjelenéssel kapcsolatos elvárásokat. Október 9-i és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol 3 napon át a balatoni halé és a gasztronómiáé lesz a főszerep. A főtéren halas különlegességek, főzőversenyek, családi programok és látványos bemutatók várják a látogatókat. Szombaton halpiknik főzőversenyt, vasárnap pedig fish food versenyt rendeznek, a zsűriben többek között Wombeck Frigyes és Fodor Noel is helyet kap. A gyerekeket játszóházak, koncertek és interaktív programok várják, este pedig ingyenes koncertek szórakoztatják a közönséget.
1: Várhatóan ma délutánig tart a terelés átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leállósáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométerek között az új kiszélesített pályaoldalon két sávon lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt, így a főváros irányába az érintett szakaszon jelenleg 3 sávon haladhatnak a járművek. Nehézséget okozhat azonban, hogy a főváros felé a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, amely lassulást, torlódást okozhat. Azt is érdemes figyelembe venni ott, hogy aki az átterelt belső sávot választja hasonlóan a korábbiakhoz, az 56-os és a 19-es kilométerek között sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat, sem a csomópontokat nem tudja használni, de legalább halad. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták napközben. közvetlen torlódásra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyház Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, úgyhogy itt is torlódásra lehet számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nagyon szép vasárnap reggelt kívánok mindenkinek. Egy picit még hűvös van kint, úgyhogy ha kimegy, akkor érdemes azért még egy kapátot felcsapni. Benzambul és a Beautiful Things nyitja ezt az órát.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Alex Warren giga slágere után beszéljünk arról, hogyha valaki esetleg furcsaságokat lát a Budapest-Belgrád vasút vonal környékén, akkor ne ijedje meg, ugyanis tegnap és ma teljes terheléses tesztet végeznek ezen a vonalon, ahol a vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint 160 km/órás sebességgel közlekednek. Az utasforgalmi létesítmények továbbra is munkaterületnek minősülnek, így ott csak az illetékes szakemberek tartózkodhatnak. A megszaporodott vonatszám miatt a hatóságok fokozott óvatosságra intenek. Mindenkit ott útközben, legyen szó autósokról, gyalogosokról, óvatosan a mai napon még a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Megyünk tovább, érkezik a következőkben Billy Ocean és a Get on a Dream.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sean Paul és a She Doesn't Mind után érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, majd Taylor Swift és az Antihero nyitja az óra második felét itt a Sláger FM-en. Remek napunk van ma a kimozdulásra, hiszen javában tart a vénasszonyok nyara, ragyogó napsütés vár ránk szinte mindenütt, így érdemes szabadtéri programot tervezni. Északnyugaton néha megélénkülhet a déli szél, de a délutáni 23-27 fokos melegben ez kifejezetten jól tud majd esni. Várhatóan ma délutánig tart a terelés átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leállósáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométerek között az új kiszélesített pályaoldalon két sávon lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt, így a főváros irányába az érintett szakaszon jelenleg három sávon haladhatnak a járművek. Nehézséget okozhat azonban, hogy a főváros felé a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, amely lassulást, torlódást okozhat. Azt is érdemes figyelembe venni ott, hogy aki az átterelt belső sávot választja hasonlóan a korábbiakhoz, az 56-os és a 19-es kilométerek között sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat, sem a csomópontokat nem tudja használni, de legalább halad. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták. Napközben torlódásra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyház Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, úgyhogy itt is torlódásra lehet számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Olivia Dean-t hallgattuk az előzőkben, ez volt tőle. A So Easy, egy brit neo-soul énekesnő, akinek karrierje rendkívül szokatlanul indult. 17 évesen a Rudimental vokalistájaként turnézott, és legelső nagy színpados fellépése pont Magyarországon a Sziget Fesztiválon volt, 16 ezer ember előtt. A saját dalait kezdetben függetlenül adta ki, áttörését pedig az hozta meg, amikor egy átalakított sárga teherautóval járt a Nagy-Britanniát, hogy a pandémia alatt ingyenes koncertet adjon a helyieknek, azóta műfaj egyik legmeghatározó fiatal tehetségévé vált, amit a Grammy és a Brit Awards győzelmei is igazolnak, jól tehát. Olivia Dean, fogunk még róla hallani, a Pointer Sisters-el megyünk tovább, ez most tőlük az I'm So Excited.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
7: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: A tarvágás továbbra is tilos a védett erdőkben. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról tartottak szakmai programot Veszprémben. Hírességek sétánya épül Siófokon. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Szeptember 30-án lejárt a fakitermelési moratórium, a kormány azonban nem hosszabbítja meg az intézkedést, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tilalmat májusban vezették be, és több természetvédelmi szervezet annak meghosszabbítását kérte. A miniszter szerint a moratórium idején felmérték a hazai erdőterületeket, ez alapján pedig a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat továbbra is szigorúan védik, és ezek nem szolgálhatnak faanyagtermelésre. A többi területen fenntartható erdőgazdálkodást ígérnek, amelynek a biodiverzitás megőrzését, a klímavédelem szempontjait és a lakossági tűzifaellátást is biztosítania kell. Gajdos László hangsúlyozta, a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos lesz a tarvágás. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról és az integrált testnevelés fontosságáról tartottak szakmai programot Veszprémben, a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 projekt részeként. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusoknak nem a sportból való kivonást, hanem az alkalmazkodást és a közös sportolás lehetőségét kell keresniük. Az előadáson szó esett a parasport történetéről és a magyar sportolók eredményeiről. A programon két paralimpikon, Papp Bianca és Nagy Vivien játékos is megosztotta tapasztalatait. A résztvevők emellett a gyakorlatban kipróbálhatták a floor curlinget és a vaksakkot is. A szervezők szerint megfelelő szemlélettel és egyszerű alkalmazkodással sok esetben együtt sportolhatnak a fogyatékossággal élő és épp gyermekek. Hat részes előadássorozat indul október 8-án a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház sugárterápiás osztályán. A Tudd, Lásd, Értsd című program célja, hogy segítsen eligazodni az egészségügyi rendszerben, felismerni a hiteles információkat és tudatosabb döntéseket hozni saját egészségünkről. A résztvevők többek között a betegutakról, a betegjogokról, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. Az első előadás október 8-án 14 órakor kezdődik az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadó helységében, majd a program két hetente csütörtökönként folytatódik. Az előadások után személyes kérdésekre is lesz lehetőség. Veszprémi alkotó festményével köszönték meg a tűzoltók nyári helytállását. Debreceni Zoltán a nagy kiterjedésű erdő és bozott tüzek oltásában résztvevő szakembereknek ajánlotta fel Fessünk nyarat című vidám színes alkotását. A művész augusztusban arra is felhívta alkotótársait, hogy műveikkel támogassák a mindennapok hőseit. A festményen a tűzoltókra utaló motívumok és a védőruházat színei is megjelennek. Az alkotás Nádai Tamás tűzoltó alezredes, veszprémi tűzoltó parancsnok vette át a Művész Műterem galériájában. A festmény most a veszprémi laktanya falát díszíti. Hírességek sétánya épül Siófokon, a főtér és a vasútállomás között, ahol bronz domborműves oszlopokkal tisztelegnek a városhoz kötődő neves személyiségek előtt. A tervek szerint művészek, sportolók és közéleti szereplők portréi jelennek meg az oszlopokon. Az első, második Rákóczi Ferencet ábrázoló alkotás a novemberi városnapra készül el az önkormányzat finanszírozásában. A sétányon összesen akár 20 oszlop is helyet kaphat, ezek első 10 darabját 2027 első feléig tervezik elkészíteni. A kiválasztott személyek között szerepel mások mellett Kálmán Imre zeneszerző, Kródi Gyula és Karinti Frigyes író, valamint Varga Imre szobrászművész és Németh Nándor úszó is.
1: Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton lehet közlekedni, illetve a Bajza utcát úgy, ahogy vele is zárták a Városligeti Fasornál. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, ott is csatornajavítás zajlik. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben is, az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt gázvezetékjavítás miatt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig, csatornajavítás zajlik ott. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar, Podmanicki Kerületi utca megállót. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, csatornajavítás zajlik ott. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában ott vízvezetéket építenek, és útszűkületen kell áthajtani Csepelen, a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt burkolatjavítás áll. Ennek hátterében 0-30-30-30-91-8 ez a hívható és SMS számunk, önnek is van közlekedési infója. Segítsen nekünk segíteni, előre is köszönjük. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra a mikrofonnál, Jekkel Dániel, de ebben az órában már nem leszek egyedül, ugyanis hozom Mautner Zsófit, és kóstoljunk meg legújabb adását. Előtte viszont még indul az óra Kygóval, jön a Firestone.

0: Úgyhogy egy ilyen vendégem lesz ma is, mégpedig a cukrászat és torták világából. A mai vendégem a Horváth Alexandra, aki az Egy Csipet Torta alapítója és tulajdonosa. Ez egy márka is, majd elmeséli úgyis Szandra, és 3 éve most már egy kicsi, nagyon kedves bájos cukrászda a Parlament közelében, úgyhogy erről is majd kikérdezlek, hogy ez hogyan született, és nem mellesleg egyébként idén az El Gourmet Awards díjon, az El Sweet, vagyis édes kategóriában Szandra nyerte el az év cukrászdája címet is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagy velem, és én rögtön megosztok a kedves nézőkkel és hallgatókkal egy nagyon karakteres emléket, ugye majd úgyis bemutatjuk, hogy mi mindent hoztál, nagyon megörültem neki, hogy van rajta egy pavlova is, ugye ezt tudják szerintem a nézők, hogy gyorsan elmondom, hogy ez egy ilyen tojásfehérjéből készült habcsók, aminek a külseje ugye roppanós, a belseje jó puha, és akkor egy mascarpone, tejszín, gyümölcsök vannak rajta, gyönyörű, nagyon-nagyon jól néz ki. Nekem is nagyon nagy kedvencem, nagyon kevés cukrászda készíti egyébként, majd mindjárt megkérdezem, hogy miért, de visszatérek gyorsan az emlékemhez, hogy ez a pavlova szerintem lassan a te signature, ilyen ikonikus védjegyeddé kezd válni, ugyanis én 2 olyan rendezvényen is voltam, az egyik pont ez az El Gourmet díját adó, a másik pedig tavaly ősszel egy ilyen újlipótvárosi közösségi rendezvényen, ahol te hoztál ugye desszertet, felkértek rá, és én emlékszem, hogy ott mind a két alkalommal ilyen utolsó perces izgalom volt, és mondtam, még nincs itt, de miért nincs itt, már hol van a Szandra desszertje? Azért, mert az utolsó percben fog érkezni, mert hogy az egy óriás pavlova lesz. És kedves nézők, hallgatók, azt úgy képzeljék el, hogy akkor megérkezett Szandra egy ilyen, hát te biztos tudod a méretét annak, az mekkora, egy félméteres vagy?
1: Azt hiszem, hogy ez 60 centi átmérőjű.
0: Tehát
1: volt, igen.
0: Kb. Félméteres, 60 centi átmérőjű, egy ilyen gigantikus, óriási méretű pavlova, ezzel a habcsokkal, rajta ilyen roskadásig bőség éppen a szezon gyümölcseivel, ugye most már az őszbe haladunk, tehát már nyilván ez ott az Újlipótvárosban is az őszi volt, most az elmagazinos az ugye nyáron, tehát málna, bogyós gyümölcsök, tehát mint egy festmény olyan, de közben meg hatalmas nagy, tehát ezt kulturáltan nem nagyon lehet enni, ugye ezt csak úgy lehet enni, hogy úgy mindenki ráveti magát, és így kanállal, és törik, és folyik, és mindenhol a tejszínhab, tehát hogy egy ilyen brutál hedonista élmény szerintem. Kóstoltam is, tehát hogy fogyasztóként is az, meg hogy ennek a látványa. Tehát én emlékszem, hogy az egy olyan pillanat, hogy ott látom, ahogy így a mindenki oda megy, és aki még nem kóstolta, az is így ráveti magát, és így szétcsúszik mindenki, hogy úristen, ez micsoda. Szóval ez milyen ez a pillanat, ez milyen megélni?
1: Nagyon-nagyon szeretem én is a pavlovát, és az első kérdésedre válaszolva, hogy miért nem készítik mások, fogalmam sincs. Én az egyszerű dolgokat szeretem, azt hiszem, hogy ezt képviselem így a szakmámban is, és ennél egyszerűbbet, hogy van egy nagyon jó kis puha, ragacsos, kicsit roppanós alapunk. Ugye ez a tojásfehérjehab, amit te is mondtál, készül rá egy tejszínes mascarpone hab, és akkor szezontól függően tényleg így a szezon javával megpakoljuk, és ennél jobb nincs. És az, hogy ez egy ilyen közösségi élmény lesz, hogyha ilyen óriás méretben készítjük, hát én azt nagyon élvezem.
0: Hát ez szuper, azt el is tudom képzelni. És egyébként ez végül is egy ilyen véletlen lett, hogy erre ráéreztél, hogy ez egy ilyen közösségi hedonista élmény, vagy egyébként ez egy kitalált ilyen, hogy nem is tudom, performance volt, vagy ez egy kitalált dolog volt, hogy fú, ezt tudod, hogy ez ilyen lesz, és ez fotókon is úgy fog kinézni.
1: Nem volt ennyire tudatos, ilyen pici egyszemélyes formában kezdtük el készíteni, akkor, amikor megnyitott a cukrászda, tehát pontosan ugyanez az őszi pavlova az egyik desszert volt, és azóta is egyébként a pultban van, mert nem tudunk tőle megválni, meg nem is akarunk.
0: Most már nem is szabad, ez lett a signature, úgyhogy most már tilos levenni.
1: Igen, és egyébként esküvőkre kezdték el rendelni. Ott most az a trend, hogy minél inkább az ilyen széles dolgok felé megyünk, eddig így nem tudom, vertikálisan volt, hogy minél magasabb legyen egy esküvői torta, most meg ezek a lapos, széles torták mennek, és oda készítettünk először.
0: Esküvőre. És akkor ott rájöttél, hogy ez több, mint csak egy szép desszert, meg finom desszert, hanem ez, hogy fejest ugranak az emberek, és valószínűleg attól is, hogy tényleg nem lehet szépen olyan finoman, kultúráltan, elegánsan enni, hanem ez tényleg csak úgy lehet, hogy akkor nyakig tejszínhabos vagy, és gondolom, hogy egy esküvő, ami egyébként egy ilyen formális élmény, hogy ott úgy ritkább, hogy, és akkor gondolom, ez ott úgy szó szerint megtöri a
1: megtörnivalót. Nagyon illeszkedik is, mert ugye a torta az már az esküvőnek a vége, az már a lecsengés, ott már mindenki felszabadult, ott már senkiben nincs stressz. Tényleg ez az önfeledtség jellemzi azt a pillanatot, és akkor így nem kell szórakozni azzal, hogy kés, meg
0: elvágás,
1: a forró vízben, meg a tálak, meg a kocsik, meg a nem tudom. Tehát, hogy ez zseniális, és egyre nagyobbakat készítünk, már egy asztalos készítünk.

0: nekünk alá.
1: Nem mondod,
0: az
1: a vagy a formát,
0: igen, hogy legyen elég nagy.
1: És mi volt eddig a legnagyobb méret?
0: Most nem is tudom, hogy az nem Pavlova volt, hanem egy milföly volt, de az 80 centi átmérőjű volt már.
1: Ez már majdnem egy méter átmérőjű torta.
2: Akkor ha már beleugrottunk itt az esküvői tortatrendekbe, erről is akartam veled beszélni, de akkor kezdjünk ezzel. Szóval azt igen, én is érzékelem, vagy látom úgy csak a közösségi médiából, hogy ugye még eddig az volt, hogy ezek az elképesztő emeletes torták, ugye ott is mindenféle trendek vannak, hogy most virág, vagy minimalista, vagy modern, kortás, mit tudom én, mindenféle van, majd mindjárt elmeséled, hogy ez, ennek mi a fejlődési ritmusa, de hogy most meg én is azt látom ilyen képekből, hogy most megy ez a nagy, mindenféle tiramisu, pavlova, nem tudom, ilyen nagy téglalap alakú, viszonylag minimalista torták, és akkor azt látom még, hogy a pár akkor nem szeletel, hanem mit tudom én, akkor ők porcukrozzák, vagy valamit ők rakosgatnak rá, tehát az a tevékenység, az action. Szóval akkor egy kicsit kalauzoljál el bennünket ebben az esküvői torta trendben.
0: Igen, hát nyilván...
1: Honnan jutottunk hova?
0: Bocsánat. Nyilván készülnek a hagyományos emeletes torták is. Én azt veszem észre, hogy egyre színesebbek, és egyre bohókásabbak és lazábbak ezek is. Legalábbis minket ilyenekkel keresnek, és megjelent ez a kicsit ilyen, nem tudom, nekem ez ilyen családiasabb hangulat. Uh-huh. Talán az olaszoktól ered ez a milföly sok gyümölcsá. Uh-huh.
1: Ami ugye gyorsan csak tolmácsolok, tudod mindig ilyenkor, hogyha véletlenül hallgató most találkozik vele, hogy ez a milföly gyakorlatilag egy ilyen sok labból álló, ugye krémes, de több emeleten van a krém, tehát egy szép, jó, vékony, ropogós, leveles tésztalap krém több rétegben.
0: Igen, és az olaszoknál van ez, tehát ott nincs emeletes torta egyáltalán.
1: Nincs is, tényleg? Nincs,
0: én úgy tudom, uh-huh. és úgy tapasztaltam, hogy ott ez megy, és mindenféle színes, bogyós gyümölcsel szórják csak meg, és igen, leporcukrozzák, ez az attrakció, nem az, hogy ők vágják ugye az első szeletet, és most ez nagyon elterjedt, úgyhogy mindenféle desszertet most már így nagyban készítünk, vagyis hát mi ezt a hármat, a pavlovát, a milföly és a tiramisut, és mi is nagyon szeretjük készíteni, a párok is nagyon uh-huh. szeretik, a család és a barátok is nagyon szeretik, szóval ez tényleg egy ilyen jó bulivá válik, uh-huh. és akkor elég hozzá két kanál, amivel ki lehet igen. szedni, mindenki be tud
1: mindenki
0: szállni.
1: Mindenki maga szed magának, tehát nem minden, hogy igen, akkor igen. a pincér, nem tudom, vágja, adagolja, megmarad, és úgy látom, hát a te két pavlovádnál azt láttam, hogy utolsó morsáig gyakorlatilag ott maradt, tehát egyetlen egy szem ribizli maradt, mire én odaértem, tehát hogy szétkapkodják. Igen. Nem?
3: Tartunk egy leheletnyi szünetet Revig Linnével, aztán jövünk vissza, és folytatódik tovább, kóstoljuk meg itt a Sláger FM-en.
4: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ebben az órában Mautner Zsófi és vendége beszélgetnek, a legjobb gasztro történeteket, gasztro sztorikat osztják meg, a cukrászat, illetve a cukrászdák világa kerül most a téma középpontjába. Szóval Zsófi.
1: Az hogy működik egy cukrász esetében? Ugye pont itt az előbb elcsíptem, hogy mondod, hát jönnek vissza a hattyúk, még nem tudom, hogy ezzel mit fogok kezdeni. Tehát te hogy működsz ugye a cukrászda is, meg egyáltalán az egész branded, azért az egy kifinomultabb, elegánsabb vonalat képvisel, jó minőségű alapanyagokból, egyszerű prezentációban, szép, minden nagyon esztétikus, minden van rajta, de hogy mégiscsak azért egy kifinomultabb műfaj, tehát amikor bejönnek mondjuk, vagy bejönnek, vagy vannak olyan trendek és olyan vevők, akik teljesen mást szeretnének, de valamilyen úton, módon hozzád keveredik, akkor te a hattyúval, meg a nem tudom, egyéb nagy formákkal, meg sokszínű trendekkel mit kezdesz? Tehát akkor te azt mondod, hogy köszönöm szépen, ez nem egymásnak, nem egymást keressük, vagy azért elvállalod, mert az üzlet, tehát hogy te hogyan döntesz.
2: Én nagyon jól megtanultam nemet mondani, csak sajnos nem én veszem fel a rendelést. Itt ebből szoktak nézeteltérések adódni. De a szabály az az, hogy mármint én és a kollégáim között, hogy muszáj, hogy képeket küldjenek, muszáj, hogy legyenek támpontok, és hogyha ebbe bele tudjuk illeszteni a mi stílusunkat, és tudjuk valahogy úgy mixelni az elképzeléseket, hogy ez mégis ízléses maradjon, és hogyha megkérdezik egy esküvőn 100 ember előtt, hogy honnan van a torta, akkor, akkor az tényleg úgy képviseljen minket, mert korábbról volt már olyan, hát nem tudom, baki, hogy elvállaltam olyan tortát, amit nem akartam, és amúgy jól sikerült, de nem akartam ezzel foglalkozni, megosztottam Instagramon, és mindenki olyat akart. És akkor hát ez nyilván egy óriás öngól, és azonnal leszettem, és nem csináljuk.
1: Úgyhogy, és akkor olyan sincs, hogy az üzleti érdek mondjuk felülírja azt, tehát hogy egyszerűen kiderül, hogy óriási rá a kereslet, és üzletileg nagyon megéri, akkor is tartod magad egyébként a elvekhez? Vagy ebben valamilyen egyensúlyt próbálsz megtalálni?
2: Igyekszem egyensúlyt, de nem vagyok egy nagy üzletasszony.
1: Hát ebben erre most nekiugranék, hogy akkor az ember egyébként, hogyha cukrászdát nyit, akkor mi kell ahhoz, vagy akkor hogy lehet üzletasszonyi, nem is tudom, ambíciók vagy attitűd nélkül cukrászdát alapítani vagy nyitni?
2: Hát szerintem kellenek olyan emberek a gépezetbe, akik értenek ehhez, és akiket ez érdekel. Én tényleg az vagyok, aki tortákat szeret készíteni, aki sütiket szeret kitalálni. Én elmajolok magamban órákon át, de hogyha mondjuk nekem pénzt kell elkérnem, hát az még mindig nem megy.
1: Akkor jó, hogy nem te veszed fel a rendeléseket.
2: Szerencsére ezzel tényleg nem én foglalkozom. Így.
1: Szóval a megfelelő emberekkel kell akkor közösen üzletet alapítani.
2: Vagy ha valaki olyan alkat, hogy ez érdekli és szereti, akkor persze, de én sajnos nem vagyok ilyen.
1: Kicsit menjünk vissza akkor egyébként az életpályádba, és az is nagyon érdekel mindig a hallgatókat is, meg engem is, hogy mik voltak azok a meghatározó mérföldkövek, amik a mostani, ugye a cukrászda az 3 éves, tehát az ott is már egy születésnapot ünnepeltek, az egy csipet torta brand pedig tavaly volt 10 éves, tehát az is jubilál. Szóval, hogy mik voltak ezen az úton a legfontosabb, számodra legfontosabb mérföldkövek?
2: Hát az első ugye az volt, hogy én főiskola alatt elkezdtem tortákat csinálni. A vendéglátóipari főiskolára jártam, és tulajdonképpen engem az egész főiskolából csak az élelmiszer vagy az ételkészítés órák 1-2-3 volt, ami érdekelt, és a konyhán szerettem lenni, úgyhogy számomra ez így hamar egyértelművé vált, hogy hát nekem inkább a gyakorlati oldalát kell ennek az egésznek megfogni, és az is hamar kiderült, hogy jobb nekem valószínűleg nem éjszakába nyúlóan egy konyhán óriási stresszben működni. Úgyhogy kialakítottunk Bíró Leventével, aki az üzlettársam azóta is egy kis műhelyt, és ott kezdtünk el tevékenykedni, először ketten, aztán hárman, teljesen ilyen autodidakta módon, és minden hibát elkövetve, amit csak lehet, szóval tényleg nagyon az volt jellemző, hogy mindent magunk találtunk ki, hogy akkor mit, hogy kell, nem volt egy ilyen, nem tudom, mentor, vagy bárki, aki így értett volna hozzá, aki tanácsot tudott volna adni, vagy akitől mi tudtunk volna kérdezni, úgyhogy hát mélyről indultunk, és ahhoz képest szerintem elég szép évet futottunk be. Először az esküvő iparban kezdtünk el így foglalatoskodni és működni, ott azt hiszem, hogy nagyon hamar népszerű lett az a vonal, amit képviseltünk. Igazából én vittem mindig ugye a kreatív oldalát a dolognak. Azt hiszem, most már így kimerem mondani, hogy talán volt egy kis befolyásom arra, hogy hogyan alakult ez az egész ágazat, és hogy most milyen, hogy néz ez ki. És szerencsére nagyon sok olyan műhely nőtt ki, aki hasonló stílust képvisel, és ezzel egy kicsit így szerintem javítva ezt az egész szakmát, és mert ez is egy ilyen szakmán belül egy szakma.
1: Igen, hát azért külön, ugye egyrészt kicsi, most már azért már elég jelentősen növekedtetek, meg van ugye cukrászda is, de hogy ez a műhely munka, ez mégiscsak egy kisebb, mint egy nagy üzem, meg mint ugye egy cukrászda, ahol ott van egy ilyen roskadozó pult, és minden nap fel van töltve, nem tudom, 20-30 féle tortával. Ehhez képest ezt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt is egy sokkal kockázatosabb műfaj volt, hogy egy műhelyben tulajdonképpen csak rendezvényre, ugye úgy indultatott. Igen. Tatok, ha jól értem, hogy csak rendezvényekre, meg esküvőkre, hát, megrendelésekre. Megrendelésekre, tehát nem egy cukrászdát üzemeltetetek, és akkor mi késztetett arra, hogy mégis legyen egy fizikai lenyomata, és legyen egy cukrászda, ahova be lehet menni, az ugye a parlament mellett van, ilyen nagyon pici, bájos, szerintem nagyon női kézjegyeket visel, tehát nagyon egyértelmű, ahogy belép az ember, hogy ez egy női cukrászda, és nagyon gusztusosan, ilyen francia stílusú végül is az elrendezés, hiszen nagyon bájos az egész, picike. Szóval hogy akkor mi volt a motivációra, hogy mégiscsak legyen egy hely?
2: Mindig is egy ilyen álom volt ez a vonal, de kinőttük magunkat annyira, hogy egyszerűen kellett már egy ilyen fizikai otthon tulajdonképpen így az egésznek, ahol le tudjuk ültetni akár az esküvős párokat, akár a partnereinket, akár, tehát nem az van, hogy most kijönnek egy műhelybe, ahol nem tudom, éppen 6 gép megy egyszerre, és kicsi utat török, hogy ide le tudsz ülni, akkor kóstolni. Szóval ez így fontos volt, meg bennem mindig volt egy olyan hiány, hogy nem látom így az instant reakciókat. Szóval oké, hogy megcsinálok egy esküvői tortát, aztán majd nem tudom, 2 nap múlva kapok egy feedbacket, hogy köszönjük, nagyon jó volt, mindenki nagyon szerette, és majd nem tudom, egy hónap múlva meg talán kapok képet, ami vagy jó, vagy nem, vagy látok rajta valamit, vagy nem. Szóval ez így nagyon más terep, és új terep, és egy új szint hozott így az életünkbe, úgyhogy valahogy így.
0: Következnek az időjárási és közlekedési infók, aztán innen folytatódik a Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Jön az ősz legbalatonibb gasztrofesztiválja, Fügefest október 9-től 11-ig Badacsonyban. A 3 napos élménysorozaton központban idén is a füge, de lesznek festészeti és főző workshopok és koncertek is. Fellép többek között Mujahid Zoltán és a Gruppenzwing. Ja, és ott lesz az idei Balaton sütije is. Fügefest.hu.
5: Amikor beköszönt az ősz, a hétvégig középpontjába újra a közös sütés-főzés kerül. A Gorenje sütők és főzőlapok megbízható működésükkel és letisztult megjelenésükkel teszik egyszerűvé és élvezetessé a vasárnapi ebéd elkészítését. Gorenje, keresse termékeinket partnereinknél!
6: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
7: Ha ennél több nyugalomra vágyik, jöjjön el hozzánk. Avar Hotel Mátrafüred, ahol az élmény újjáélet.
8: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
9: Ha csapatépítő, céges rendezvény vagy évzáró program szervezésén gondolkodik, választon egy helyet, ahol a közös élmény nem ér véget a meetinggel. Hotel Golden Palace, Göd. 8 hektáros park, tóparti környezet, rendezvénytermek, finom ételek és wellness, hogy a munka mellett a csapat együtt töltött idejére is jusson figyelem. Egy hely, ahol a kollégák nem csak egy asztalhoz ülnek le, hanem valódi, közös élményeket is szereznek. Hotel Golden Palace Göd, www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértest fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
11: Állok.
3: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
12: A kicsik pedig elmondják.
13: Hogy rajzolnál le mondjuk egy kutya cicát?
14: Hát az, hogy cica feje van, és kutya farka, és kutya teste.
15: Hát igen.
16: Hogy rajzolnál le egy porcicát?
14: Hát egy porszemet, ami ma a nyuszi fül. Vagyis nem nyuszi.
16: Nem nyuszi. Nyuszi cica.
14: Miért nem cica nyuszi?
16: Cica nyuszi. Oké, akkor cica nyuszit hogy rajzolnál le?
14: Hát hogyan? Amúgy cica a feje, de nyúl a füle.
16: A füle és a teste.
14: Nyúl.
16: Por.
14: Igen,
16: por. Porrá lettünk.
11: Végre állok.
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után.
0: Igazi vénasszonyok nyarával indítjuk a mai napot. Az ország túlnyomó részén zavartalan napsütésre van kilátás. Északnyugaton ugyan élénkebb lehet a délies szél, de a hőmérsékletre nem lesz panasz. Vételkörzetünkben a csípős hajnalt követően délutánra 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Tart a csatorna felújítása a Városligeti Fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton lehet közlekedni, illetve a Bajza utcát úgy, ahogy vele is zárták a Városligeti Fasornál. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben, a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, ott is csatornajavítás zajlik. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben is az Esztergomi úton az Árpád híd alatt, gázvezetékjavítás miatt a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa irányítja. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig, csatornajavítás zajlik ott. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar, Podmanicki utca megállót. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, csatornajavítás zajlik ott. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a 11. kerületben, a Bali Sándor utcában ott vízvezetéket építenek, és útszűkületen kell áthajtani Csepelen, a Szent Imre téren a Kossuth Lajos utca előtt burkolatjavítás áll. Ennek hátterében 0-30-30-30-90-8 ez a hívható és SMS számunk, önnek is van közlekedési infója. Segítsen nekünk segíteni, előre is köszönjük. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Camila Cabello után megyünk tovább, és folytatódik tovább a Kóstoljuk meg. Mautner Zsófi és vendége beszélgetnek.
1: Mutassuk be, hogy miket hoztál, egyik szem, mint a másik. Most azt nem tudom, hogy én így merjem-e adáskörre széttrancsírozni ezt a pavlovát. Szerinted igen. Jó, közben igen. Akkor mutasd beléd, szíves.
2: Hát ugye mondtad, hogy hozzak egy sütit. A pavlovát azt nem tudtam kihagyni, mert hogy így összekerül.
1: Nagyon jó, hogy hoztad.
2: Műsorba, de úgy, igen, úgy, tényleg trancsírozni.
1: Jó, tudod, trancsírozzam.
2: Szóval gyorsan ebbe főztük a szilvát. Az islert én nagyon-nagyon szeretem. Az egy nagyon diós linzler, szóval ilyen jó ropogós diódarabok vannak benne, házi málnával, nagyon klassz csokival, úgyhogy az egy ilyen klasszikus. A Canelinkre nagyon büszke vagyok, és az a bestsellerünk abszolút.
1: Az a bestseller? Azt gyorsan mondjuk el, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri, hogy ez egy ilyen francia bordói specialitás, nagyon technikás egyébként, ugye azt azért mondd el, mert azért ez egy speciális tészta, meséld el a hallgatóknak, igen, hogy ez hogy készül.
2: Ezt egyszer ezt elmesélem az unokabátyám.
1: Sajnos még egy falatot meg kell kóstolnom ebből, igen, a pavlovából, mert embertelen. Tudom, a közepéből, igen, akkor szétesik.
2: Szóval hát nyilván maradék sütiket szoktam hazavinni a családi rendezvényekre, és kanálét nem tudom, vittem egyszer, és akkor el kellett mesélnem, és akkor én elmeséltem, hogy ez egy bordói desszert, és hogy a borkészítés során a borderítéséhez ugye tojás fehérjét használtak, és rengeteg sárgája maradt, és hogy akkor ott a kolostorban élők kitalálták, hogy a sárgájából akkor kanelét fognak sütni. Ezeket a sztorikat mindig ilyen kételkedve hallunk kicsit, hogy akkor gondolom elkezdtek hozzá részformákat gyártani, meg volt vaj és méviasz, amit, tehát vaj és méviasz olvasztott keverékével kell ezeket a kis részformákat kikenegetni, és tulajdonképpen egy ilyen sűrű palacsinta tészta szerű tésztát beletöltünk, és elég sokáig sütjük, és ez úgy néz ki, hogy egy belül egy kicsit ilyen pudingszerű, kívül pedig lesz egy ilyen égett karamell bevonata, és ez most sült délután, úgyhogy...
1: Aki néz bennünket, YouTube-on gyorsan kattintsanak oda a Slágerben YouTube csatornájára, mert mutatom is, hogy egyébként hogy néz ki. Igen, egy ilyen nagyon krémes pudingszerű, az jó, jó kifejezés.
2: Igen, és rengeteg vanília, és jó minőségű sötét rum van benne, ez adja ezt a különleges ízét, és akkor ezt a nagybátyám, vagy az unokabátyám úgy adta tovább, hogy hát tulajdonképpen egy palacsinta.
1: Palacsintának, igen, palacsintától viszonylag messze, de gyönyörű egyébként, ezt meg is fogom.
2: De kóstolni. Volt már olyan, képzeld el, hogy maradt tészta, és nem volt már kedvem szórakozni vele, és kisütöttem ilyen kis palacsintának, és tök jó volt.
1: És palacsintának is működött. Úgyhogy, és egy somlói.
2: És egy somlói, ami szintén egy ilyen signature termékünk. Ezt sem fogjuk szerintem soha kimenni a pultból, mert annyira nagyon szeretik, és én is nagyon szeretem. A férjem kedvence, úgyhogy ezt azért hoztam.
1: Az mindenképpen marad. És neked egyébként melyik vonal áll legközelebb a te szívedhez, ízlésedhez? Ezek a magyar klasszikusok, hagyományosok, vagy a francia dolgok, vagy ilyen fúziós, vagy szezonális? Tehát mi az, ami a te személyes kedvenced?
2: Ó, nálam változó, de ha egyet kéne kiemelnem, akkor inkább én a gyökereket szeretem. Nekem a kedvenc süteményeim azok az almás süti, a nem tudom, meggyes lepény, tehát amiket így gyerekkoromban otthon készítettünk, meg a nem tudom, kertből hozott gyümölcsből azonnal.
1: Tehát ezek a házias sütik.
2: Én ezeket szeretem a legjobban, igen, meg tényleg mondom, a gyümölcsök, a mák, a ezek.
1: És ugye a parlamentnél van a cukrászda, ott akkor feltételezem, hogy elég sok külföldi is betéved, vagy hát nem is tudom, ott talán több külföldi is bemegy, ugye a törzsvendégek, akik már tudják, törzsvendégek nyilván elzarándokolnak hozzátok, de hát ott azért elég nagy átjáró forgalom van, hogy ők mit kóstolnak, meg mit szeretnek a legjobban.
2: Nagyon érdekes, és nagyon változó. Én azt gondoltam, hogy majd lesz pár süti, amit így tudunk, de nem. Van olyan, főleg az ázsiaiaknál, hogy így jönnek, és hogy ugyanazt kérik mindig, és akkor egyszer csak így kiderült, hogy valahol megosztják.
1: Ja, biztos, nyilván TikTokon kirakják, és akkor ők azt rendelik. És például az ázsiaiak mit kérnek?
2: Ez egy Paris Brest volt, most már nincs a kínálatunkban, de egy ilyen pisztáciás mános, és semmi más nem volt akarnak. És olyan furcsa, hogy bármit kóstolhattunk, de nem, csak amit így a másik ajánlott.
1: Apropó közösségi média, meg Instagram, TikTok, hogy ugye általában a gasztronómiában és cukrászatban is különösen, hogy azért elég őrület, ami ott történik, tehát hogy ott azért másfél percekben elnézést, 15 másodpercekben, vagy nem tudom, 30 másodpercekben percekben, ugye ilyen esztétikailag, meg látványilag valami egészen döbbenetes tortákat, meg mindenféléket készítenek. Ez az egész trend, meg ez a vizualitás, amiben szocializálódunk, ez befolyásolja egyébként például a te, nem tudom, akár azt, hogy mit készítetek, akár azt, hogy a vendégek mit várnak, tehát hogy ez a világ befolyásolja bármennyire is a te munkádat?
2: Valamennyire igen. Hisz nyilván én is nézem, nekem is van, ami megtetszik, valami nyilván nem tetszik egyáltalán, és nem értem az egész trendet, például nem tudom,
1: mondjál példát.
2: Például a dubai csoki az nálam egy ilyen agyrém volt, hogy tényleg a drága pisztáciát erre elpazarolni, szóval valamennyire befolyásol, nyilván...
1: De mondjuk akkor van egy ilyen nyomás, hogy mit tudom, hogy jó, ez jó példa, ez a dubai csoki, mert hogy tényleg a szerencsére most úgy látom már azért nagyjából lecsengett, többé-kevésbé, de hogy amikor ez ugye csúcson volt, és akkor tényleg az volt, hogy mindenhol, és hogy elmondták nekem is több helyen, cukrászdák is, meg minden, hogy egyszerűen nem teheti meg, mert hogyha elkészíti, akkor üzletileg az van, hogy tarol, és hogy mindenki azt veszi, és elképesztő üzleti siker, tehát hogy nem teheti, mégiscsak egy vállalkozás, egy cukrászda és egy üzleti vállalkozás, tehát hogy ezeket a szempontokat is figyelem kell venni. Szóval, hogy ilyenkor mi van, ellenállsz?
2: Én igen. Nálunk nem volt dubai csoki, és mindenkinek megüzentem a pultosokon keresztül, hogy igenis kommunikálják, hogy nem nálunk nincs, és nem is lesz.
1: Nagyon helyes.
2: Van más.
1: Abszolút van más. Jobb dolgok. És egy kicsit beszéljünk magáról a cukrász hivatásról. Ugye azt látom évek óta, valószínűleg nagymértékben ti is hozzájárultatok, már mint az a generáció, meg az a kör, aki ezekben a kicsi műhelyekben kezdett el magának ugye nevet szerezni. Hogy ugye sokan látják azt, hogy fú, ez olyan vonzó, amúgy is nyilván, hogy a cukrászat körül van egy ilyen misztikus felhő, hogy akkor mindenki elképzeli, hogy ott szépen, nem tudom, a habcsókokat ugye díszítgeted, és berendezed a pultot, és aranyosan egy konyban fityulával ott állsz egész nap. Szóval van egy ilyen romantikus képzet is körülötte. Szóval, hogy maga ez a hivatás is nagyon vonzó lett, ugye nagyon sokan fiatal lányok is tőlem is sokszor kérdezik, fú, cukrász szeretnék lenni, tortákat sütök otthon, műhelyben, stb. Hogy mi lenne a tanácsod azoknak a fiataloknak, akik gondolkoznak egy ilyen hivatáson, mi az, amit gondol, mit gondoljon át, mit nézzen meg, mit válaszoljon meg, hogy ez tényleg neki való-e vagy nem.
2: A legfontosabb szerintem a kitartás. Szóval az, amit így elmondtál, az tényleg a jéghegynek a legfelső 1 centiméterre, és azért ez egy kőkemény fizikai munka. Szóval mi is kapunk olyan önéletrajzokat, hogy akkor ő szeretne jelentkezni, és akkor ő tortákat szeretne díszíteni, és akkor jó, tök jó, de hogy nyilván nem innen kezdődik a dolog, hanem ott kezdődik, hogy talpon kell állni napi 10-12 órát, jobb esetben csak 8-at, de az a legalja, és nehéz dolgokat kell emelgetni. Nagy mennyiségben.
1: Van egy komoly fizikai valósága is van, amiben szerintem sokan nem gondolnak bele.
2: Igen, tehát bírni kell szusszal is, és akkor ezután jön az a szép része, hogyha még van rá erőd.
1: Igen, és szerintem azt például sokan elfelejtik, hogy a szép része mellett egyébként, hogyha saját vállalkozásod van, akkor ott állsz egyébként este 7 órakor, és te mosod fel a konyhát, meg a cukrászdának mindent a csőtöréstől kezdve, ugye bármi van, akkor azzal foglalkozni kell. Szóval, hogy azért ez messze nem olyan romantikus, mint ahogy szerintem sokan elképzelik.
2: Igen, épp ma délelőtt hívott az egyik marketingesünk, hogy Levi nem küldte neki, ha nem tudom mit, és akkor mindjárt felhív, és akkor mondtam neki, hogy jó, hívjad, de éppen gőzborotvával takarítja éppen a cukrászda előtt a járdát, meg a falakat, meg a mindent az augusztus 20-ai rombolás után, szóval, hogy tényleg minden beletartozik, és mindig van valami. Szóval, hogy én sokáig azt vártam, hogy jó, majd egyszer nyugalom lesz, de hogy így be kell látni, hogy soha nem lesz.
0: Tartunk egy kis szünetet, aztán megyünk tovább, és érkezik Mauter Zsófi, illetve kóstoljuk meg.

0: képlet. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ebben az órában Mautner Zsófi és vendége beszélgetnek, gasztrokalandozgatnak, úgyhogy át is adom nekik a szót.
1: És merre felé tartotok most? Mi az, ami a kattanás, mi az, ami izgat, mik a tervek a jövőre vonatkozóan?
2: Hát ami nekem most egy ilyen óriási változás szeptembertől, hogy a kisfiam bölcsödébe megy, és most lesz az, hogy akkor én így visszatérek. Amit úgy képzelek, hogy akkor megint rengeteget fogok dolgozni, és nem csak így bele-bele kapva, meg tüzet oltva, mint eddig, hogy ahol éppen szükség volt rám, akkor oda mentem, hanem akkor újra tortákat fogok készíteni, és új sütiket kitalálni, és ott leszek a többiekkel, és újra benne leszek a napi körforgásban, úgyhogy én ezt így nagyon várom, így képzelem. Aztán meglátjuk, hogy a betegség hullámok meg ez az amaz, hogy engedi. Úgyhogy én most ilyen új szerepkeresésben vagyok, mert hogy az is történt, hogy mióta megnyitott a cukrászda, azóta mi sokkal többen lettünk. Tehát 6-an voltunk, amikor megnyitott a cukrászda, és az egy ilyen kis nagyon családias közeg volt, tényleg reggeltől éjfélig minden nap együtt dolgoztunk, és tudtunk mindent egymásról, és megnyitott a cukrászda, utána én rá másfél hónapra elmentem szülni, ott egy picit így kizökkentem, nyilván jelen voltam, mert nem tudsz kiszakadni egy saját vállalkozásból, de hogy most már 20-an vagyunk.
1: Hát az már egy elég komoly középvállalkozás.
2: Igen, és kicsit így keresem is most, hogy pontosan hol van rám a legnagyobb szükség, mi az, amit át tudok adni, mi az, amit úgy tudok csinálni, hogy élvezem, és nem feltétlen azért, mert muszáj, úgyhogy én ilyenben vagyok. Most készülünk egyébként így cégszinten, hogy arra is válaszoljak erre a szülinapra, ennek is szeretnénk egy szép keretet adni. Aztán mindjárt itt a karácsony.
1: Hát azt akartam kérdezni, hogy a cukrászok ilyenkor ősszel már visszaszámolnak szerintem, azt ugye tudjuk, hogy akkor ilyenkor novembertől a cukrászokhoz nem lehet hozzászólni.
2: Igen.
1: Azt ugye tapasztaljuk, és a cukrászok úgy mennek haza december 24-én, hogy nincs otthon beigliük.
2: Igen.
1: Szóval ilyenkor erre hogy lehet egyáltalán, nem tudom, mentálisan felkészülni, és ez ténylegesen mit jelent? Meséld el, légy szíves, nekünk, hogy ez tényleg éjjel-nappalozást jelent akkor ott abban a pár hétben?
2: Hát mi múlt héten kezdtünk el beszélgetni a karácsonyról.
1: Azt hiszem, múlt héten kezdtetek el beiglit sütni, nem.
2: Azon még nem stresszelném a csapatot, mert még szerintem mélysebbek vannak a tavalyiból is. Igen, ez tényleg olyan, hogy reggeltől
1: estig
2: éjjel-nappal vannak napok, amikor csak beigli, és mindenki csak beiglit készít. És hát ez egy kulisszatitok, meg hogy így az otthon sütőknek is kedvezzek, vagy megnyugtassam őket, hogy így van, hogy nem sikerül.
1: Ez nagyon megnyugtató, szerintem ezért nagyon hálás lesz minden hallgató, hogy ezt te kimondod.
2: És nem tudjuk miért. Tehát, hogy mindent ugyanúgy csinálunk, az alapanyagok is ugyanazok, és mégis szétreped.
1: És azokkal mi történik?
2: Jaj, hát ez az, amiket mi hazaviszünk.
1: Tehát a cukrász a resztli beiglit viszi haza?
2: Igen, amiket odaajándékozunk, ami nem tudom, októbertől eszünk. Úgyhogy igen, esetleg kicsit szépséghibás áruként eladjuk olcsóbban, de én ezt már elengedtem, úgyhogy a reped beigli is tök jó.
1: Na jó, a reped beigli is tök jó, és abszolút várjuk, majd támogatunk benneteket ebben a szezonban. Szerinted hol tart most a magyar cukrászat, hogy olyan sokat beszélgetünk mindig arról, hogy valahogy olyan, szóval nehezebben mozdul, azért mégiscsak a szélesebb közönség nagyon szereti még mindig azokat a hagyományos tortákat, a nagy tortapultot, a puncstortát, a Rákóczi túrost, nem tudom, ezeket a hagyományos tortákat. Ehhez képest mennyire kockázatos egyébként elmozdulni egy modernebb irányba, és szerinted például a hagyományos cukrászatban is van-e valami fajta léptékváltás vagy mozgolódás?
2: Én azt gondolom, hogy mindegyiknek megvan a rétege, tehát nincs jobb vagy rosszabb, amíg megveszik a termékeidet, és amíg visszajárnak, addig van létjogosultságod, úgyhogy én nagyon szeretem a hagyományos helyeket is egyébként, főleg, hogyha jó minőségben készülnek el ezek a sütemények, abszolút. Én mondom, szeretem őket elkészíteni is, és mindig van egy 3-4 féle hagyományos sütés nálunk a pultban. Jó, nem a hagyományos különben és felállásban, de hogy így nagyon szívesen nyúlok vissza hozzájuk. Keresik is, szeretik is, de valóban rizikósabb újat mutatni szerintem.
1: Meg hát ugye itt az én például mindig szívesen elmondom, hogy mondjuk a teljesen klasszikus, tehát tényleg egy dobos torta, egy Esterházy, egy Somlói esetében, ugye azért a legnagyobb különbség az az alapanyag minőség, tehát hogy itt nyilván egy cukrászdában az a nagy mennyiség, meg az az ár, amihez ott hozzá vannak szokva, pedig hát az is már egy azért nagyon magas ár.
2: Igen.
1: Szóval, hogy azért az mégiscsak javarészt azért ugye közepes, vagy nem tudom, ilyen kommerszebb alapanyagokból készül, miközben ugye ez a szemlélet, amit ti, mondjuk az új generációs cukrászok képviseltek, ott tényleg hát nagyon jó minőségű, drágább alapanyagokkal dolgoztok, és ez azért a végeredményen meg az ízen is abszolút megérződik.
2: Igen, hát amivel mi most nagyon próbálunk, nem azt mondom, hogy olcsóbbak lenni, de valahogy jobban kijönni, hogy próbálunk nagy mennyiségben vásárolni, mert akkor ugye vannak mennyiségi kedvezmények, amit tudunk gyártótól beszerezni esetleg, tehát hogy ne menjen végig mindenféle kereskedőkön a dolog, úgyhogy mi itt próbálunk úgymond
1: valami gazdaságosabb, vagy nem igen, is tudom, kicsit hogy, jobb feltételeket.
2: Mert hogy igen, drága, tényleg drága, igen, tehát hogy igen. Tudom, de ezt egyszerűen nem lehet olcsóbban.
1: Igen, ezt nem lehet olcsóbban, ezt a minőséget nem lehet olcsóbban. Minden esetre én nagyon köszönöm neked, hogy eljöttél, a hallgatóknak, meg a nézőknek is mondom, tehát a Parlament a Bátori utcában, vagy Balassi,
2: Szalai,
1: mindig összekeverem, ott ezek egy kupacon van, ez a Szalai utca 4-ben a Parlament mellett van, egy csipet torta, nagyon helyes kis bájos franciás, nagyon szép kis cukrászda, mindenkinek sok szeretettel ajánlom, hát ezek a sütemények csodálatosak, akkor ezek szerint érdemes majd az őszi időszakban, ugye itt a szülinapra is, meg az őszi időszakban, akkor várjuk ezt az őszi gyümölcs bőséget, és hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a Pavlova ez egész egyszerűen elképesztő, viszonylag ritkán fordul elő, hogy én itt még az adás végén még egyszer visszakóstolok rá, de most nem fogom tudni megállni. Egy nagyon fontos kérdésem van még zárása, az a nagy, az a 60 centis Pavlova, az körülbelül hány személyre szól?
2: Ezt most fejből nem fogom neked megmondani, de azt hiszem, hogy az ott 100 főre készült.
1: És lehet, nem, na, akkor azt mondom hiszem. Azt, tehát, hogyha mondjuk valaki nem esküvőre, vagy nem ilyen nagy rendezvényre, hanem mondjuk egy, mit tudom én, egy ilyen 20-30 fős családi bulira vagy szülinapra szeretne rendelni, akkor is lehet ilyen
2: abszolút
1: közepes, meg különböző igen átmérőjöket rendelni?
2: Igen, igen, fent is van a honlapunkon, a kínálatban, úgyhogy most már ez is, a tiramisu is, a milfé is, mindent lehet.
1: Úgyhogy... Na jó, ezek csodálatosak, úgyhogy én szerintem legközelebb valamelyik ilyen eseményre, mert egy ilyen gigantikus nagy Pavlovát fogok rendelni, és most vissza is kóstolom, úgyhogy köszi, hogy itt voltál.
2: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen, köszönjük, hogy itt voltak velünk, jövő vasárnap is várom önöket, viszontlátásra.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
4: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
3: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vény nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növényi gyógyszer. A javalatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: új e-mail, nézzük csak.
11: Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
12: A Sláger FM-et hallgatja.
3: Ha megkeresik online vagy telefonon,
12: kérjük mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
13: Köszönjük.
3: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
14: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
3: Cilla Tour. Kicsit másképp.
14: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
3: Na jó, nagyon másképp.
14: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
3: Cilla Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Javult szeptemberben a mentők kiérkezési ideje. A merrásszűrésre hívja fel a figyelmet a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház. Jövő hétvégén rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált. Köszöntöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Szeptemberben a legsúlyosabb P1-es esetek 90%-ához 25 perc 45 másodpercen belül érkezett ki a mentő Magyarországon. Az országos mentőszolgálat adatai szerint ez javulás az augusztusi értékhez képest, de még elmarad a kitűzött 15 perces céltól. A mentőket szeptemberben csaknem 85 ezer alkalommal riasztották a 4 sürgősségi kategóriában, ez 11%-os csökkenés augusztushoz képest. A P1-es, vagyis legsürgősebb esetekből több mint 10 ezeret regisztráltak, ezek 3/4-éhez valamivel több mint 20 percen belül érkezett meg a mentő. A régiók közül Nyugat-Dunántúlon volt a legalacsonyabb, 23 perc 10 másodperc a 90%-os kiérkezési idő, még Közép-Magyarországon a legmagasabb, csak nem 28 perc. Az OMS hangsúlyozta, hogy a kiérkezési idő önmagában nem az ellátás minőségét méri. Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, amelynek keretében a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház is a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet. A kórház tájékoztatása szerint a szervezett mammográfiás szűrés 45 és 65 év között 2 évente vehető igénybe, és olyan apró elváltozásokat is kimutat, amelyek még nem tapinthatók. Fontos az önvizsgálat és a rendszeres orvosi ellenőrzés is, szokatlan elváltozás esetén pedig mielőbb orvoshoz kell fordulni. A Csolnokiban az emlődaganatos betegek komplex ellátása helyben biztosított, a diagnosztikától a műtéten és a gyógyszeres kezelésen át a sugárterápiáig. A kórház idén is csatlakozik a Fagyöngy Egyesület Séta a Nők Egészségért programjához október 10-én. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról és az integrált testnevelés fontosságáról tartottak szakmai programot Veszprémben, a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 projekt részeként. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusoknak nem a sportból való kivonást, hanem az alkalmazkodást és a közös sportolás lehetőségét kell keresniük. Az előadáson szó esett a parasport történetéről és a magyar sportolók eredményeiről. A programon két paralimpikon, Papp Bianca és Nagy Vivien játékos is megosztotta tapasztalatait. A résztvevők emellett a gyakorlatban kipróbálhatták a floor curlinget és a vaksakkot is. Az Érci Reguli Antal általános iskola vezetése szerint egyre több diáknál okoz problémát a kihívó öltözködés és a feltűnő smink. Az intézmény egyelőre nem szeretné részletesen szabályozni a megjelenést, inkább a szülők együttműködését kéri. Arra biztatják a családokat, hogy a 6 és 15 év közötti gyerekek iskolai viselete legyen visszafogott és az életkoruknak megfelelő. Az iskola ajánlásai között szerepel a felsőtestet takaró ruházat, valamint a haspólók, pántos felsők, műkörmök és feltűnő körömlakok mellőzése. A sminknél a természetes megjelenést kérik, a látható piercingeket pedig a házirend már jelenleg is tiltja. A vezetőség azt mondja, ha a helyzet nem változik, később hivatalosan is rögzíthetik a megjelenéssel kapcsolatos elvárásokat. Október 9-i és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol 3 napon át a balatoni halé és a gasztronómiáé lesz a főszerep. A főtéren halas különlegességek, főzőversenyek, családi programok és látványos bemutatók várják a látogatókat. Szombaton halpiknik főzőversenyt, vasárnap pedig fish food versenyt rendeznek, a zsűriben többek között Wombeck Frigyes és Fodor Noel is helyet kap. A gyerekeket játszóházak, koncertek és interaktív programok várják, este pedig ingyenes koncertek szórakoztatják a közönséget.
1: Senki ne felejtse, hogy a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210 bejelzésű autóbusz igénybevételét javasoljuk. Ma 8 és 18 óra között a Népliget, illetve a Közvágóhíd között nem közlekedik az 1-es villamos, ott is karbantartás van. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták az 5. kerületben a Ferenc István utcát veszélyelhárítás miatt, illetve a hétvégén a H5-ös hév, a Szentlélek tér és az Akvigum között a Szenten irányú vágányon közlekedik, ott is karbantartás áll ennek hátterében. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra lehet számítani. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél is új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, mindkét irányban torlódásra kell készülni, számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Nagy üdvözlet a most ébredőknek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kivételesen a mikrofon mögött a mai napon, mai délelőttön Jekkel Dánia, de köszönöm, hogy ma is velem tartanak. Az első zene ebben az órában Miley Cyrus-é jön, tőle az End of the World.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. The Commoners, Don't Leave Me This Way. Hoztam programokat a mai napra, mert hogy egy ilyen szép őszi napon mi más lehetne csinálni, mint elmenni csatangolni, élvezni a jó időt, és ezt tenni például a mai napon a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, ami a Hung Expo-n a mai napon zárul. Az idei rendezvény fókuszában a német irodalom áll, és a látogatók világhírű külföldi szerzők, valamint a kortárs hazai irodalom krémje mellett több mint 50 ezer kötettel, dedikálásokkal és ingyenes programokkal találkozhatnak még a mai napon, úgyhogy ez egy jó program lehet. Én azt gondolom. Na, megyünk tovább Teddy Swims-el. Ez most tőle a Mr. Know It All.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Hamarosan velük folytatjuk, jön nem sokára Lady Gaga, de előtte még az időjárási és közlekedési infókat mondom. Aztán Lady Gaga, The Dead Dance elítja a következő zenei szakaszt. Gyönyörű melengető napsütéssel és nagyon kellemes idővel kényeztet minket a mai nap. Hamisítatlan vénasszonyok nyara van. Az égbolt szinte teljesen tiszta marad. Legfeljebb északnyugaton simogathatja meg a tájat a megélénkülő déli szél. A hűvös reggel gyorsan feledésbe merül már szépen lassan, amikor délutánra 23-27 fok környéki hőmérő higanyszál felcsúszásokat tudunk majd mérni. Nagyon kellemes időnk van a mai napon. Senki ne felejtse, hogy a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210 bejelzésű autóbusz igénybevételét javasoljuk. Ma 8 és 18 óra között a Népliget, illetve a Közvágóhíd között nem közlekedik az 1-es villamos, ott is karbantartás van. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták az 5. kerületben a Ferenc István utcát veszélyelhárítás miatt, illetve a hétvégén a H5-ös hév, a Szentlélek tér és az Akvigum között a Szentendre irányú vágányon közlekedik, ott is karbantartás áll ennek hátterében. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra lehet számítani. Kecskemét nyugati határán a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél is új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Mindkét irányban torlódásra kell készülni, számítani. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

És Justin Bieber, Kid Leroy-jal közösen ez volt tőlük a Stay. Aztán megyünk tovább. Carly Rae Jepsennel, akinek világhírű dala tudtuk, hogy eredetileg nem is popdalnak készült. Az énekesnő és társszerzője akusztikus folk dalnak írta egy gitárokra hangolt délutánon, ám a producerük azonnal megérezte a benne rejtett poprobbanást, így teljesen átalakították a hangszerelését, amivel végül az évtized egyik legfülszúrósabb, legfülbemászóbb és legsikeresebb rádiós lágerét alkotta. Ott a Carly Rae Jepsen, és a Call Me Maybe a következő zene itt a Sláger FM-en.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss. Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Nem jössz fürdeni?
6: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
5: Ne szenvedj már, kend be kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
6: Kaneszten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kaneszten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
8: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után

0: A tarvágás továbbra is tilos a védett erdőkben. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról tartottak szakmai programot Veszprémben. Hírességek sétánya épül Siófokon. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Szeptember 30-án lejárt a fakitermelési moratórium, a kormány azonban nem hosszabbítja meg az intézkedést, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A tilalmat májusban vezették be, és több természetvédelmi szervezet annak meghosszabbítását kérte. A miniszter szerint a moratórium idején felmérték a hazai erdőterületeket, ez alapján pedig a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat továbbra is szigorúan védik, és ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen fenntartható erdőgazdálkodást ígérnek, amelynek a biodiverzitás megőrzését, a klímavédelem szempontjait és a lakossági tűzifaellátást is biztosítania kell. Gajdos László hangsúlyozta, a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos lesz a tarvágás. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról és az integrált testnevelés fontosságáról tartottak szakmai programot Veszprémben, a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 projekt részeként. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusoknak nem a sportból való kivonást, hanem az alkalmazkodást és a közös sportolás lehetőségét kell keresniük. Az előadáson szó esett a parasport történetéről és a magyar sportolók eredményeiről. A programon két paralimpikon, Papp Bianca és Nagy Vivien játékos is megosztotta tapasztalatait. A résztvevők emellett a gyakorlatban kipróbálhatták a floor curlinget és a vaksakkot is. A szervezők szerint megfelelő szemlélettel és egyszerű alkalmazkodással sok esetben együtt sportolhatnak a fogyatékossággal élő és épp gyermekek. Hat részes előadássorozat indul október 8-án a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház sugárterápiás osztályán. A Tudd, Lásd, Értsd című program célja, hogy segítsen eligazodni az egészségügyi rendszerben, felismerni a hiteles információkat és tudatosabb döntéseket hozni saját egészségünkről. A résztvevők többek között a betegutakról, a betegjogokról, a megelőzésről, valamint a betegséggel való lelki megküzdésről is hallhatnak. Az első előadás október 8-án 14 órakor kezdődik az Onkológiai Centrum alaksori betegfogadó helységében, majd a program két hetente csütörtökönként folytatódik. Az előadások után személyes kérdésekre is lesz lehetőség. Veszprémi alkotó festményével köszönték meg a tűzoltók nyári helytállását. Debreceni Zoltán a nagy kiterjedésű erdő és bozott tüzek oltásában résztvevő szakembereknek ajánlotta fel Fessünk nyarat című vidám színes alkotását. A művész augusztusban arra is felhívta alkotótársait, hogy műveikkel támogassák a mindennapok hőseit. A festményen a tűzoltókra utaló motívumok és a védőruházat színei is megjelennek. Az alkotás Nádai Tamás tűzoltó alezredes, veszprémi tűzoltóparancsnok vette át a művész műterem galériájában. A festmény most a veszprémi laktanya falát díszíti. Hírességek sétánya épül Siófokon, a főtér és a vasútállomás között, ahol bronz domborműves oszlopokkal tisztelegnek a városhoz kötődő neves személyiségek előtt. A tervek szerint művészek, sportolók és közéleti szereplők portréi jelennek meg az oszlopokon. Az első, második Rákóczi Ferencet ábrázoló alkotás a novemberi városnapra készül el az önkormányzat finanszírozásában. A sétányon összesen akár 20 oszlop is helyet kaphat, ezek első 10 darabját 2027 első feléig tervezik elkészíteni. A kiválasztott személyek között szerepel mások mellett Kálmán Imre zeneszerző, Kródi Gyula és Karinti Frigyes író, valamint Varga Imre szobrászművész és Németh Nándor úszó is.
1: Az 52-es főúton fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométerek között szakaszosan útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, munkaidőben mindkét irányban torlódásokra kell számítani. Lezárták az 5. kerületben a Ferenc István utcát veszély elhárítás miatt Budapesten. Az 1-es villamos most ma egészen 18 óráig a Népliget és a Közvágóhíd között nem közlekedik karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark között. Szintén pótlóbusz közlekedik az Oktogon, illetve a Mexikói út között az M1-es metró helyett, a 105-ös és a 210B jelzésű autóbusz is megfelelő alternatíva lehet. Hétvégén a H5-ös hív a Szentlélektér és az Aquincum között a Szentendre irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt, és szintén hétvégén a 6-os Hévfehér, Soroksár, Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik, karbantartás zajlik ott is. A Közvágó híd és a Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között a 66-os, a 66B vagy a 166-os autóbusz igénybevételét javasoljuk mindenkinek. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál továbbra is kivételesen Jekkel Dániel. Köszöntök mindenkit, a most ébredőket, meg aztán végképp Rihanna, SOS, ezzel indulunk.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit éppen megszerettünk. Ez a Sláger FM, és a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az egykor One Direction tag Harry Styles énekelt nekünk. Idén is a Biodome ad otthont a világ legfontosabb történeteit bemutató WordPress fotó kiállításnak. A több mint 57 ezer nevezésből válogatott fotók, a globális konfliktusok, a klímaváltozás és a humanitárius válságok mellett az emberi kitartást is dokumentálják, míg a hazai anyagok az 1956-os forradalom emlékeit, illetve a hazai választás pillanatait idézik fel. A WordPress fotó kiállítást még egy bő hónapig, november 8-áig lehet megnézni a Biodomban. I'll stay camera somewhere in my heart, ezzel folytatjuk.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, Ariana Grande és a Hate That I Made You Love Me is ilyen volt, ezért hallgattuk őt az előzőekben, aztán hamarosan érkezik Luis Capaldi, aki az idei Sziget Fesztiválon is fellépett, és élőben is előadta a Forget Me című slágerét, ami az időjárási és közlekedési infók után nyitja az óra második felét. Az ország túlnyomó részén zavartalanul napos időre számíthatunk a mai napon, folytatódik tovább a fénasszonyok nyara, csupán az északnyugati területeken tapasztalhatunk megélénkülő déli szelet. A széles határok között alakuló hajnali értékek után a legmagasabb nappali hőmérséklet ma 23 és 27 fok között alakul, kiváló, csodaszép napsütéssel. A Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányba torlódásokra kell számítani. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát veszély elhárítás miatt. Budapesten az 1-es villamos ma egészen 18 óráig a Népliget és a Közvágóhíd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark között. Szintén pótlóbusz közlekedik az Oktogon, illetve a Mexikói út között az M1-es metró helyett, a 105-ös és a 210B jelzésű autóbusz is megfelelő alternatíva lehet. Hétvégén a H5-ös hív a Szentlélektér és az Aquincum között a Szentendre irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt, és szintén hétvégén a H6-os hív helyett Soroksár, Hősök tere és a Közvágóhíd között pótlóbusz közlekedik karbantartás zajlik ott is, a Közvágóhíd és a Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között a 66-os, a 66B vagy a 166-os autóbusz igénybevételét javasoljuk mindenkinek. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez.
2: Hello, it's Luis Capaldi here.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Elvis Presley, illetve a Little Less Conversation a JX-el újra gondolásában. Azt tudtuk, hogy Elvis Presley legendás jellegzetes fekete haja eredetileg nem is volt fekete. A rock and roll királya természetes szők és barnás hajszínnel született, de fiatal korában a gótikus és filmsztáros megjelenés kedvéért elkezdte feketére festeni a haját, sőt, gyakran cipőpucolóval vagy olcsó hajfestékkel érte el azt a mély éjfekete tónust, amely azóta is összeforródott a nevével. Természetesen senkinek nem javasoljuk, hogy cipőpasztával kezdje kenni a haját a feketeség érdekében, de talán ezt nem tudtuk Elvis Presleyről sem. A Margaret Island-del folytatjuk, ez most tőlük a Veled minden itt a Sláger FM-en.

0: Amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Összefog a főváros és a kormány a Rákos rendezői fejlesztés kapcsán. Látványosan megerősítenék a rendőri jelenlétet Budapesten. Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés tart jövő héten a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány és a főváros közös szervezetén keresztül szoros együttműködésben valósul meg a Rákos rendezői terület fejlesztése, amely a korábbi elképzelésekkel ellentétben köztulajdonban marad. A beruházás koordinációja az áprilisban lezárt tervpályázat alapján halad majd, a megvalósításhoz pedig Európai Uniós forrásokat is bevonnak, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videójából. A beruházás finanszírozási hátterét részben a most induló Vekerle Sándor lakásfejlesztési program, részben pedig az Európai Uniós források biztosítják, hangsúlyozta a miniszter. A fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén a közbiztonság növelése érdekében a kormány a budapesti rendőri állomány jelentős bővítését tűzte ki célul, amit részben a minisztériumi portaszolgálatot ellátók átcsoportosításával valósítanának meg. Ezt megelőzően a budapesti rendőrfőkapitányság már átfogó akciókat indított a lakossági és bűnügyi adatok alapján kiválasztott helyszíneken, melyek első hónapjában több mint 11 ezer igazoltatást és több száz elfogást, illetve előállítást hajtottak végre. A főváros frekventált éjszakai negyedeiben továbbra is megerősített jelenléttel tartanak ellenőrzéseket, folytatva a 2025-ben elért mintegy 1,4 millió órás közterületi szolgálatot. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az útról. A rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzés nem csak a telefonálásra terjed ki, hanem menet közben bármilyen elektronikai eszköz használatára, illetve kép vagy szöveges tartalmak megtekintésére is. Külön kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldal böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységeket. A fokozott ellenőrzés október 5-én hétfőn kezdődik és egészen október 11-éig tart. Munkacsoport alakult a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalma miatt, miután a megengedett hatnál jóval több repülőgép mozgását regisztrálták éjfél és hajnali 5 óra között, vagyis a mélyalvási időszakban. A Hungarokontroll által közzétett adatok szerint 2026 első negyedévében összesen 829 gépmozgást regisztráltak ebben az időszakban. Ez napi átlagban 9,2 fel vagy leszállást jelent a megengedett 6 helyett. A legforgalmasabb éjszaka január 6-án volt, amikor 30 repülőgép szállt fel vagy landolt a repülőtéren. Budapest körül forog az országos költözési térkép, és még mindig a Ratko unokák írják a lakáspiac történetét. Így összegezhető az ingatlan.com legfrissebb ingatlanpiaci elemzése. 2025-ben 9500-an költöztek be, és 16000-en költöztek ki például Pest megyébe, összességében pedig Budapestről majdnem 30000-en költöztek ki, és 25000-en költöztek be. Tehát Budapest vándorlási egyenlege mínusz 4-5000 fő. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz vasárnap, csak vékonyabb magasszintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban sem lesz jelentős változás az időjárásban, esetleg az ország nyugati részében okozhat felhőzetnövekedést egy hideg csepp.
2: A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. Karbantartás miatt a 105-ös és a 210 B-jelzésű autóbusz igénybevételét javasoljuk. Az 1-es villamos 18 óráig a Népliget és a Közvágóhíd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget, illetve az Infopark megálló között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Gyalogolni és kerékpározni tehát nyugodtan lehet menni. Lezárták az 5. kerületben a Ferenc István utcát veszélyelhárítás miatt, és szintén lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között. Ott filmforgatás zajlik, a 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedés infója, segítsen nekünk segíteni, ezzel segítve a többi úton lévő Sláger FM hallgatót előre is köszönjük. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a délelőtt utolsó óráját kezdtük meg 11 óra után, és a legnagyobb slágereket hallgatjuk változatosan a mikrofonnál. Jekkel Dániel, köszönöm, hogy ezt a délelőttet is együtt töltjük. Jennifer Lopez-zel, David Guettával és a Save Me Tonight-tal.

Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Alex Warren újdonságát hallgattuk, ez volt tőle. A Passenger, aztán már is megyünk tovább Michael Jacksonnal, de előtte még hadd javasoljak egy programot, ugyanis idén Újbudán, de a Bikás Park helyett a Petőfi híd Budai hídfőnél a Műegyetem Egri József utcai parkolójában látható az Idegrendszerváltás című ingyenes szabadtéri tárlat. Az arckiállítás október 18-áig a díjnyertes és elgondolkodtató alkotások fotókon keresztül mutatja be, hogyan lehet újra gondolni a reflexeket, az érzéseket és a közhangulatot egy változóban lévő országban. Ez az Arc kiállítás Idegrendszerváltás címmel a Műegyetem Egri József utcai parkolójában október 18-áig. És akkor most érkezik Michael Jackson, ez tőle a Thriller.

0: Ez a slágere fel a legnagyobb slágereke változatosan. Obi és a cheerleader után, 11:30 után egy hajszálnyival, egy ebihalnyival Dermo Kennedy érkezik. Az időjárási és közlekedési infok után, és kér egy puszit, a Kiss Me-vel nyílik a következő zenei szakasz. So kiss me the way that you would. Gyönyörű melengető napsütéssel és nagyon kellemes idővel kényeztet minket a mai nap. Hamisítatlan vénasszonyok nyara van. Az égbolt szinte teljesen tiszta marad. Legfeljebb északnyugaton simogathatja meg a tájat a megélénkülő déli szél. A hűvös reggel gyorsan feledésbe merül már szépen lassan, amikor délutára 23-27 fok környéki hőmérő higanyszál felcsúszásokat tudunk majd mérni. Nagyon kellemes időnk van a mai napon. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik. Karbantartás miatt a 105-ös és a 210 B-jelzésű autóbusz igénybevételét javasoljuk. Az 1-es villamos 18 óráig a Népliget és a Közvágóhíd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget, illetve az Infopark megálló között. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Gyalogolni és kerékpározni, tehát nyugodtan lehet menni. Lezárták az 5. kerületben a Ferenc István utcát veszélyelhárítás miatt, és szintén lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között, ott filmforgatás zajlik. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ha önnek is van közlekedés infója, segítsen nekünk segíteni, ezzel segítve a többi úton lévő Sláger FM hallgatót előre is köszönjük. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, szépen lassan ebédidőhöz érkezünk. Viszont, hogyha nem főzőcskézik otthon, nincs ötlet ebédre, akkor most hozok egy jó hírt, ugyanis elkezdődött a jubileumi 30. országos étteremhét, amely október 18-áig várja a gasztronómia kedvelőit Budapesten és országszerte. A rendezvényhez több mint 230 étterem csatlakozott, a kínálatban pedig a fix száras háromfogásos menük mellett. Történetében először még egy Michelin csillagos hely is helyet kapott, érdemes lehet ellátogatni az étterem 7 honlapjára, megnézni a részleteket, aztán enni. Egy jót, nagyon jó étvágyat kívánok! A Eurythmics-el és a Sweet Dreams-el, és én ezzel meg is köszönöm mindenkinek a délelőtti figyelmet. Jekkel Dániel búcsúzik déltől, a mikrofonnál Karakas Balázs, vele kívánok további kellemes rádiózást, szép hétvégét, napsütést, minden jót, ciao!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy kastély lovak termében tartaná céges partiját? Netán ginkófák árnyékában rendezné japán stílusú esküvőjét? Szervezze a fűvészkertben természetközeli eseményeit, ahol nem csak különböző rendezvény tartható, de számos tematikus helyszín közül is választhat. További információ www.fűvészkert.org. Fűvészkert. Mi tudjuk, mi fánterem a rendezvény.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el.
9: Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük.
9: A reklám után.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. Hírek.
10: Javult szeptemberben a mentők kiérkezési ideje. A mellrákszűrésre hívja fel a figyelmet a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház. Jövő hétvégén rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált. Köszöntöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Szeptemberben a legsúlyosabb P1-es esetek 90%-ához 25 perc 45 másodpercen belül érkezett ki a mentő Magyarországon. Az országos mentőszolgálat adatai szerint ez javulás az augusztusi értékhez képest, de még elmarad a kitűzött 15 perces céltól. A mentőket szeptemberben csaknem 85 ezer alkalommal riasztották a 4 sürgősségi kategóriában, ez 11%-os csökkenés augusztushoz képest. A P1-es, vagyis legsürgősebb esetekből több mint 10 ezeret regisztráltak, ezek 3/4-éhez valamivel több mint 20 percen belül érkezett meg a mentő. A régiók közül Nyugat-Dunántúlon volt a legalacsonyabb, 23 perc 10 másodperc a 90%-os kiérkezési idő, még Közép-Magyarországon a legmagasabb, csaknem 28 perc. Az OMS hangsúlyozta, hogy a kiérkezési idő önmagában nem az ellátás minőségét méri. Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, amelynek keretében a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház is a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet. A kórház tájékoztatása szerint a szervezett mammográfiás szűrés 45 és 65 év között 2 évente vehető igénybe, és olyan apró elváltozásokat is kimutat, amelyek még nem tapinthatók. Fontos az önvizsgálat és a rendszeres orvosi ellenőrzés is, szokatlan elváltozás esetén pedig mielőbb orvoshoz kell fordulni. A Csolnokiban az emlődaganatos betegek komplex ellátás a helyben biztosított, a diagnosztikától a műtéten és a gyógyszeres kezelésen át a sugárterápiáig. A kórház idén is csatlakozik a Fagyöngy Egyesület Séta a Nők Egészségért programjához október 10-én. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról és az integrált testnevelés fontosságáról tartottak szakmai programot Veszprémben, a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 projekt részeként. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusoknak nem a sportból való kivonást, hanem az alkalmazkodást és a közös sportolás lehetőségét kell keresniük. Az előadáson szó esett a parasport történetéről és a magyar sportolók eredményeiről. A programon két paralimpikon, Papp Bianca és Nagy Vivien játékos is megosztotta tapasztalatait. A résztvevők emellett a gyakorlatban kipróbálhatták a floor curlinget és a vaksakot is. Az Érci Reguli Antal általános iskola vezetése szerint egyre több diáknál okoz problémát a kihívó öltözködés és a feltűnő smink. Az intézmény egyelőre nem szeretné részletesen szabályozni a megjelenést, inkább a szülők együttműködését kéri. Arra biztatják a családokat, hogy a 6 és 15 év közötti gyerekek iskolai viselete legyen visszafogott és az életkoruknak megfelelő. Az iskola ajánlásai között szerepel a felsőtestet takaró ruházat, valamint a haspólók, pántos felsők, műkörmök és feltűnő körömlakok mellőzése. A sminknél a természetes megjelenést kérik, a látható piercingeket pedig a házirend már jelenleg is tiltja. A vezetőség azt mondja, ha a helyzet nem változik, később hivatalosan is rögzíthetik a megjelenéssel kapcsolatos elvárásokat. Október 9-i és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol 3 napon át a balatoni halé és a gasztronómiáé lesz a főszerep. A főtéren halas különlegességek, főzőversenyek, családi programok és látványos bemutatók várják a látogatókat. Szombaton halpiknik főzőversenyt, vasárnap pedig fish food versenyt rendeznek, a zsűriben többek között Vonberg Frigyes és Fodor Noel is helyet kap. A gyerekeket játszóházak, koncertek és interaktív programok várják, este pedig ingyenes koncertek szórakoztatják a közönséget.
11: Jó utat kívánok, mondom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Sajnos egy baleset történt a Krisztina körúton a Szél-Kálmán tér felé az Attila út előtt a középső sávban. Vezessenek arra felé óvatosan, és helyszínelést végeznek az Andrássy úton befelé az Oktogon előtt a külső sávban. Vigyázzanak ott! Átépítik a Tata és az M0-ás út közötti terelést jelenleg az M1-es autópályán. A munkavégzés ideje alatt a Budapest felé vezető átterelt belső sávot lezárták. Az M7-esen Budapest felé Érd térségében is új terelést építenek ki. A 17-es kilométernél le van zárva a külső sáv, a torlódás már közel 6 kilométeres, azt tanácsolják a szakemberek, hogy aki teheti, az Martonvásár felé kerüljön. Érdemes arra készülni még egyébként, hogy vannak változások Budapesten is, például ugye a hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták erre a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát is, a Honvéd utca és a Hold utca között egy filmforgatás miatt, és lezárták a Ferenci István utcát az 5. kerületben veszélyelhárítás miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Hello, Karakas Balázs vagyok, a vasárnapi ebédhez jó étvágyat kívánok egy olyan dallal, amit mindösszesen 40 perc alatt írtak meg. És akkor még nevettek rajta, hogy ez gyorsan sikerült összedobni, nem lesz ebből semmi. Hát már azért lett. Megan Trainor, Roll Over the Bay.

Van Halen és a Jump. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez a Sláger FM-mel. Nem sokára a halott pénz érkezik, de közben nézzük a közeljövő izgalmas program lehetőségeit. A Szentendrei Barlangban egy ingyenes zenei esemény lesz, ahol most a beatbox kerül a középpontba. A fellépők kizárólag a hangjuk segítségével idézik meg az elektronikus és hip-hop zenei ritmusokat, basszusokat és különféle hangeffekteket. A rendezvényt játékos összecsapásként hirdetik, ahol a közönség közelről figyelheti meg a műfaj technikai oldalát és a legjobb helyi képviselőit. A program kevésbé egy hagyományos koncert, inkább egy ilyen bemutató, verseny és klubest keveréke Szentendre központjában, a barlangban, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy maga a rendezvény ingyenes, tehát bátran lehet menni és szórakozni. Október 10-én 19 órától várják az odalátogatókat. Én pedig, ahogy mondtam, egy jó halott pénzdallal a folytatásban, tőlük már a Valami van a levegőben pörög. Va!

0: régi volt ez. A Destiny's Child és a Say My Name visszahozta a haveroktól kölcsönkapott válogatást CD-k hőskorszakát. Itt a Sláger FM ebéd közben akár az ilyeneken is nosztalgiázhatunk, hogy mennyivel lassabb és nyugodtabb volt akkoriban az élet. Persze, akkor is rohant az idő. Itt a One Republic felvétele. A Rám pedig Ryan Teddernél meglehetősen szó szerint értendő. Az énekes azt mesélte, hogy tényleg megszállott futó, rendszeresen fut koncertek előtt is, és abban az évben csak szabadtéren körülbelül 2000 kilométer teljesített, úgyhogy részben ezért lett ez a dal címe. One Republic Run azonnal! Jó időnk van jelenleg Budapesten, 23 fokot mutatnak a hőmérők, azért október elejéhez képest szerintem ez nagyon kellemes. 25 fok is lehet majd a délutáni órákban, szép napsütéses időt jósolnak már a meteorológusok, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, és persze csapadék a továbbiakban sem valószínű. Hétfőn aztán egy hideg csepp érint bennünket, ez átlag inkább a Dunántúlon okozhat némi megmozdulást, nálunk Budapesten marad továbbra is a jó idő, 25-26 fok, néha lehet egy-egy felhő az égen, de hát ha marad a jó idő, kit zavar az. Jó utat a Sláger FM-mel, bármerre is jár a család. Budapesten egészen jól lehet közlekedni, jelentős forgalmi fennakadásokról nem kaptam információt. Megszűnt már a forgalmi akadály a Krisztina körúton is, ami volt korábban, és volt egy helyszínelés az Andrássy úton, ez sem aktuális már szerencsére, úgyhogy bátran el lehet indulni akár arra is. Ami fontos, hogy ugye a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit híd között, a gyalogos és a kerékpáros forgalom veheti most így birtokba azt a területet. A hétvégére lezárták a belvárosban az Alkotmány utcát is, a Honvéd utca és a Hold utca között, ennek az az oka, hogy ott most egy filmet forgatnak, és az 5. kerületben le van zárva a Ferenci István utca is, veszélyelhárítási munkálatok nyomán. Fontos tudni, hogy átépítik a Tata és az M0-as autóút közötti terelést az M1-es autópályán, a munkavégzés ideje alatt a Budapest felé vezető átterelt belső sávot lezárták. Az M7-esen Budapest felé Érd térségében új terelést építenek ki, a 17-es kilométernél ezért le van zárva a külső sáv, ennek okán torlódás alakult ki, ráadásul közel 6 kilométeres hosszúságú, úgyhogy azt javasolják, hogyha tehetik, akkor inkább Martonvásár felé kerüljenek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Pharrell Williams és a dal, ami hetekig, hónapokig ostromolta a sikerlistákat, ez volt a Happy itt a Sláger FM-en. Nyújtózkodunk egy kicsikét a vasárnapi kajakkómában, közben itt is van Benson Boone és egy kirobbanó nagy siker. Elmondása szerint az egész dal egy nagyon kellemetlen randi szituációt ad át. A főhős egy étteremben vár valakire, amikor váratlanul megjelenik egy régi szerelme. Hát ez tényleg kellemetlen. Az egész végül odáig fut ki, hogy a találkozás után már abban sem biztos, hogy tényleg azzal akar maradni, akire eredetileg várt. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megszűntek a korlátozások Rákos állomáson. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a radostjáni templom újjáépítésére. Jelentősen visszaesett a magánszállás helyek forgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megszűntek a korlátozások vasárnap a déli órákban Rákos állomáson, így ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a személyvonatok, közölte a MÁV Inform az MT-vel. Azt írták, hogy az állomáson befejeződtek a daruzási munkálatok és helyreállították a felső vezetéket. A forgalmi rend fokozatosan áll helyre. A Budapest 10. kerületében található Rákos vasút állomáson hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija, egy további tartálykocsi pedig veszélyesen megdőlt. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A radostjáni református templom a mai formáját nagy részt 1784-ben nyert el, azonban a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az ott álló középkori kőtemplomot. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén a nyári szezonban, a magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége az MTI-nek küldött legfrissebb elemzésében. Budapesten látványosan ketté válik a piac. A fővárosi szállodákban augusztusban 6,4%-kal nőtt a vendégéjszakák száma, a szobafoglaltság pedig elérte a 79,7%-ot, közben az összes turisztikai szálláshely vendégéjszakáinak száma közel 7%-kal csökkent. Ennek hátterében az elemzés szerint a magán és egyéb szálláshelyek forgalmának 27%-os visszaesése áll. Pumi megnevezéssel bocsátott ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján vasárnap. Az Imrei Boglárka iparművész tervezte 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja. Tájékoztatott az MNB az MTI-hez eljuttatott közleményében. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Idén október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, amelynek keretében az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínre látogathatnak el. A vezetett bejárásokon a látogatók testközelből nyerhetnek bepillantást az erőművek, a távfűtőművek, a földgáz és olajipari társaságok, a vízi közműszolgáltatók, valamint a hulladékkezeléssel és feldolgozással foglalkozó üzemek működésébe. A balatoni régióban Veszprémben, Siófokon, Keszthelyen, Litéren és Ajkán járhatók be különböző helyszínek. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz vasárnap, csak vékonyabb magasszintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad, csak északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napokban sem lesz jelentős változás az időjárásban, esetleg az ország nyugati részében okozhat felhőzet növekedést egy hideg csepp.
2: Jövök a közlekedési hírekkel, ez itt a Sláger FM, bármerre is tartanak, érdemes fülelni, hiszen mi mondjuk az aktualitásokat. Ami nagyon fontos, hogy átépítik a Tata és az M0-as autóút közötti terelést az M1-es autópályán. A munkavégzés ideje alatt a Budapest felé vezető átterelt belső sávot lezárták. Az M7-es autópályán Budapest felé Érd térségében új terelést építenek ki, a 17-es kilométernél a külső sávot zárták le. Ami fontos még, hogy le van zárva a pesti alsó rakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Le van zárva a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utca, a Honvéd és a Hold utcák között filmforgatás miatt. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületi Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Ilinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a Szervíz úton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasor után. Lezárták a külső sávot a 14. kerületi Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, ennek az az oka, hogy ott csatornát javítanak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra múlt, jó hétvégét kívánok. Hozok majd igazi családi program lehetőségeket ebben a 60 percben, de ami a legfontosabb, kevés szöveggel sok jó zenét játszunk. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Katy Perry és egy nagyon lendületes, nagyon könnyed dal itt a California Girls.

Geniális Ed Sheeran, Celestial, ez a Sláger FM vasárnap délután is a legnagyobb slágerekkel, ahol hamarosan Kylie Minogue igyekszik az ebédidőt egy picit megfuttatni a The Locomotion-nel. Ha pedig már futás, lesz Gödi, Szüreti Lovas Fesztivál Gödön a Feneketlen tónál október 10-én. A szüreti hagyományokat és a lovas kultúra kapcsolatát kapcsolja össze gyakorlatilag ez az egésznapos szabadtéri családi rendezvény. A programban lovas felvonulás, főzőverseny, gyermekszínház is szerepel, a zenei kínálat pedig egy kiemelt fő fellépővel is gazdagodott, név szerint Hevesi Tamással. Itt elsősorban a családoknak lehet egyébként jó választás ez, mert a népi és a lovas elemek mellett a gyermekeknek szóló külön szórakozást is terveznek. Mindez a Gödi Feneketlen tó környékén, így aztán Budapestről azért egészen könnyen megközelíthető kis kiruccanás, és mindez ráadásul ingyenesen október 10-én. Hát egy jó szórakozást kívánok, ahogy mondtam, az ausztrál zenei bombával, Kylie Minogue-gal, és tőle egy jó régi dallal, a The Locomotion-nál. Every

0: zenéjével, hát azért rendesen odavert. Ez volt a Bass Persuade itt a Sláger FM-en. Zseniális ez a lány, de tényleg. Terry Swimsey most a folytatás. Egyébként azt mondta ezzel a dallal kapcsolatban, hogy egy valódi probléma áll mögötte. Egy interjúban mesélte el, hogy hosszú ideje visszatérő rémálmai vannak, néha felriad éjszakánként. A dalban ezért a Bad Dreams nem pusztán egy jól hangzó kép, azt az érzést írta bele, amikor valakinek a jelenléte ad biztonságot egy nyugtalan éjszakán. Jön a dal azonnal, előtte pedig aktuális információink. Jó idő van Budapesten, marad a 25-26 fok a legmelegebb órákban, úgyhogy érdemes lehet még ma délutára is bármiféle szabadtéri programot betervezni, hiszen csapadék továbbra sem várható, a légmozgás pedig általában gyenge, mérsékelt marad, folytatódik az indián nyár a mai nap folyamán. Front továbbra sincs a város felett, de persze délelőtt erős volt a melegedés, emiatt sokaknál vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés is jelentkezhet. A legmelegebb délutáni órákban pedig csökkenhet a koncentrációs képességünk, tompaság, fáradékonyság, sőt, több akár migrén is jelentkezhet az erre hajlamosoknál, szóval nekik kitartást kívánok. Jó utat! Itt vannak a friss ropogós közlekedési információk nálunk a Sláger FM-en. Átépítik a Tata és az M0-as autóút közötti terelést az M1-es autópályán. A munkavégzés ideje alatt a Budapest felé vezető átterelt belső sávot lezárták. Az M7-esen Budapest felé Érd térségében új terelést építenek, a 17-es kilométernél zárták le a külső sávot. Várhatóan ma délutánig tart a terelés átépítése egyébként az M1-esen a Tatabánya és Herceghalom közötti szakaszon. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leálló sáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométerek között az új, kiszélesített pályaoldalon két sávon lehet már autózni, és megmaradt az átterelt sáv is, így a főváros irányába az érintett szakaszon három sávon haladhatnak a járművek. Nehézséget okozhat azonban a főváros felé haladóknak, hogy a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, ami ugye lassulást, torlódást okozhat. Ha van közlekedési infójuk, szóljanak, jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a

0: haveroktól kaptunk annó kölcsön egy válogatás CD-t, akkor ez biztos, hogy rajta volt. A Let's Go-val és a Santinnal több mint 20 évet utaztunk vissza az időben, itt a Sláger FM-en. Marad a jó idő még a következő pár napban, úgyhogy ha van lehetőségük szabadtéri programokat szervezni Budapesten vagy a környékén, akkor azt mindenképp érdemes megtenni. Egyébként többekkel beszéltem, ma mindenki azt mondja, hogy reggel a nagyon hideg, most a hirtelen azért jelentősen emelkedő hőmérséklet miatt egy kicsikét olyan, mint a légy, amikor lefújjuk, hogy így jobbra is meg balra is megy, de ő sem tudja igazából eldönteni. Úgyhogy én azt mondom, hogy jöjjünk hátra, és ilyen zenékkel lazítsunk ma délután is. Egy olyan zenével, aminek az alapját alapesetben Lerk István írta, Charlie 2003-as albumán volt rajta, de később Király Linda is bekapcsolódott a dalba, és így lett belőle egy generációkon átívelő duett. Charlie Király Linda, játszom, ahogyan lélegzem.
1: Néztem az üvegen át,

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Megfáztál? Kapar a torkod? Korcsolj egyet a Kuckucbanka gyógyteából. Törődj magaddal szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a bögrédben.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük!
0: A reklám után.

0: Nem járnak a vonatok Ajka és Devecser között, drámaian alacsony a Balaton vízszintje. Különleges Queen koncert érkezik Veszprémbe. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Még ma sem járnak a vonatok Veszprém megyében Ajka és Devecser között karbantartás miatt. Az utasokat pótlóbuszok szállítják, közölte a MÁV Inform. A tájékoztatás szerint a Bakony, Göcsei és Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől Devecserig, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A vonatok Budapesttől Ajkáig az eredeti menetrendjük szerint közlekednek. Az ellenkező irányban Ajka és Székesfehérvár között szintén az eredeti menetrend szerint járnak, napközben azonban a székesfehérvári vonalon zajló karbantartás miatt 20 perccel később érnek a déli pályaudvarra. Bontási határozatot adott ki a Veszprém vármegyei kormányhivatal két engedély nélkül felhúzott luxus építményre Tihanyban. Az egyik ügy érintettje Komonci Zsolt, Sesták Miklós korábbi kabinetfőnöke és Tiborcz István üzlettársa, akinek szabálytalanul kialakított úszómedencéjét a hatóság szerint közhasználatú medenceként próbálták feltüntetni. A kormányhivatal ezt nem fogadta el, és 180 napos határidőt szabott az építmény teljes elbontására. A másik ingatlanon egy a MOL vezérigazgatójához Bacsa Györgyhöz köthető vállalkozás végzett engedély nélküli építkezést. Itt szintén bontást rendeltek el, emellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak. A Tihanyi félszigeten az elmúlt években több beruházás miatt is indult hatósági eljárás. A mostani döntések újabb luxus építmények visszabontását jelenthetik. Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, amelynek keretében a veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház is a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet. A kórház tájékoztatása szerint a szervezett mammográfiás szűrés 45 és 65 év között két évente vehető igénybe, és olyan apró elváltozásokat is kimutat, amelyek még nem tapinthatók. Fontos az önvizsgálat és a rendszeres orvosi ellenőrzés is, szokatlan elváltozás esetén pedig mielőbb orvoshoz kell fordulni. A Csolnokiban az emlődaganatos betegek komplex ellátása helyben biztosított, a diagnosztikától a műtéten és a gyógyszeres kezelésen át a sugárterápiáig. A kórház idén is csatlakozik a Fagyöngy Egyesület Séta a Nők Egészségért programjához október 10-én. Drámaian alacsony a Balaton vízszintje. Siófoknál már 30 cm-t mértek. Ez 45 cm-rel kevesebb, mint tavaly ilyenkor. A tartós aszály és az extrém nyári hőség miatt pedig mintegy 238 millió köbméter víz hiányzik a tóból. Ez a mennyiség csaknem 95 ezer olimpiai úszómedence feltöltésére lenne elegendő. A vízhiány már látványosan megváltoztatja a tó partmenti területeit, nagyobb homokpadok jelentek meg, korábban víz alatt lévő részek száradtak ki. A sekélyebb szakaszokon pedig helyenként már csak bokáig ér a víz. A jelenlegi vízállás mindössze 8 cm-rel haladja meg a Balatonban valaha mért legalacsonyabb értéket. A tartós szárazság és a fokozott párolgás miatt akár a korábbi negatív rekord is megdőlhet. December 4-én a Veszprém Arénába érkezik a Queen Symphonic Live produkció, amely a legendás brit zenekar slágereit különleges hangszerelésben idézi meg. A koncerten Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor énekesek tolmácsolják Freddie Mercury és a Queen legismertebb dalait. A 28 fős Budapest Jazz Symphonic Orchestra a rock, a big band és a szimfonikus zene hangzását ötvözi. A zenekart a Budapest Jazz Orchestra és a Vivace vonós kamarazenekar tagjaiból állították össze. A produkció a korábbi évek sikere után országos turnéra indul. A szervezők szerint a jól ismert Queen dalok új zenei köntösben szólalnak meg. A veszprémi koncert december 4-én lesz a Veszprém Arénában. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: Jó utat kívánok, vigyázzunk egymásra, 2 óra után 4 perccel is hozzuk a közlekedési információkat. Várhatóan ma délutánig tart a terelés átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leálló sáv járható, a Budapest felé vezető oldalon pedig az 55-ös és a 33-as kilométerek között az új, kiszélesített pályaoldalon két sávon tudnak már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt. Így a főváros irányába az érintett szakaszon jelenleg 3 sávon tudnak haladni. Nehézséget okoz viszont, hogy a főváros felé a saját oldalon haladókat a 32-es kilométertől újra egy sávra terelik, ami ugye lassulást és torlódást okozhat. Azt is érdemes figyelembe venniük, hogy aki az átterelt belső sávot választja, hasonlóan a korábbiakhoz, a pihenőhelyeket, töltőállomásokat, csomópontokat ott nem tudja használni. Az M7-esen Budapest felé Érd térségében új terelést építenek ki, ennek okán a 17-es kilométernél a külső sávot zárták le. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Hozom a vasárnap délutáni lazításhoz legalkalmasabb slágereket. Jó hétvégét kívánok, én Karakas Balázs vagyok. Idén télen például ez a lány ezzel az erével felrobbantotta szinte az összes országban a slágerlistákat. Könnyed, poppos, átadja a flót. Jön Taylor

legnagyobb slágerek változatosan.

Smith és a Hold Me in the Dark. Itt a Sláger FM, ahol hamarosan Jermaine Jackson veszi át a váltást a 80-as évek egyik jó lendületes zenéjével. Mindezek előtt pedig nézzük az izgalmas program lehetőségeket is. Például itt van ugye az Arc közéleti kiállítás a BML mellett, ami egészen október 18-áig megtekinthető. Egyébként maga az Arc pályázat már 26 éve működik, az idei szabadtéri kiállítás pedig ismét plakátokon keresztül foglalkozik az aktuális társadalmi, kulturális és hétköznapi kérdésekkel. A pályázat díjazott munkái humoros, kritikus vagy éppen elgondolkodtató formában jelenítik meg az alkotók tapasztalatait és kérdéseit. A 2023-as tárlat idegrendszerváltás címet kapta, és a Petőfi híd Budai híd főjénél a BME E épülete melletti területen tudják ezt megtekinteni, és hát mivel ugye szabadtéri kiállításról van szó, teljesen kötetlenül a saját tempónkban tudjuk az ott talált információkat feldolgozni, mindez október 14-éig. És természetesen a folytatásban is itt vannak a legnagyobb slágerek, akár a szabadtéri, akár a beltéri programok mellé. Jermaine Jackson, Piazza Dora, When the Rain Begins to Fall.

0: zenéve, ezzel a zenével megismerte a világ Shawn Mendes nevét, a Stitches-t hallgattuk itt a Sláger FM-en. Hát remélem, hogy a vasárnap délután az mindenkinek egy picit ilyen kis lazulós, nincs is jobb, mint amikor mondjuk a nagyinál kiül a teraszra ilyenkor az egész család egy jó finom kávéval, teával, esetleg fagyival, elbeszélgetnek, és közben ilyen zenék szólnak a háttérben, mert a Madison Beer jön most a következőkben, erről a dalról azt mondta, hogy egyszerre akarta szomorúnak, érzelmesnek és mégis reménytelinek, valami olyasminek, amire egyszerre lehet sírni és forogni is a szobában. És hát szerintem ez összejött, de döntsék el önök. Madison Beer újdonsága a Bittersweet hamarosan, előtte viszont nézzük, milyen idő lesz Budapesten. Napos, csapadékmentes időben lesz részünk Budapesten a folytatásban is, úgyhogy száraz utakra számíthatunk, lehet menni túrázni, kirándulni a családdal, remekre az idő. Nincs front sem felettünk, ugye nagy volt hirtelen a melegedés délelőtt, ez sokaknál járhatott vérnyomás, keringési gondokkal, és ilyenkor, amikor úgy tényleg a csúcsot járja nagyjából a hőmérséklet, sajnos csökkenhet a koncentrációs képességünk, tompaság, fáradékonyság, migrén is jelentkezhet. Ma a legmelegebb órákban, ahogy mondtam, 25-26 fok környékén alakul a hőmérséklet, nem lesz csapadék, és felhők sem valószínű. Jó utat kívánok! Persze, hogy hozom a közlekedési információkat. Átépítik a Tata és az M0-as autóút közötti terelést az M1-es autópályán. A munkavégzés ideje alatt a Budapest felé vezető átterelt belső sávot lezárták. Az M7-es autópályán Budapest felé Érd térségében új terelést építenek ki, a 17-es kilométernél a külső sávval lezárva ennek okán. A hétvégére le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. Lezárták az 5. kerületi Ferenci István utcát veszélyelhárítási munkálatok miatt. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, a környéken erősebb lehet az autós forgalom. Ha tehetik, érdemes a tömegközlekedést választani inkább. A BKK tájékoztatása szerint a 10-es autóbusz most ennek okán sűrűbben indul. Szintén bételkörzetünkben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak félútpályás lezárás mellett.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Shakira és a Die Die, a 2026-os foci VB himnusza, itt a Sláger FM-en. A Cool and the Gang dalának, ami most jön, van egy elképesztő sztoria. Ennek az ötlete tulajdonképpen egy korábbi sláger végéből nőtt ki. Robert Cool Bell mesélte, hogy a Ladies Night végén elhangzó Come on, let's celebrate sorra a tesója azt mondta, hogy hát ebben van egy teljesen új dal. Nem hitte ki, de aztán megcsinálták. És mi lett? Messze túlnőtt az eredeti ötleten, azóta számtalan születésnapi bulin, házassági évfordulón ez a dal felcsendül. Cool and the Gang és a Celebration itt a Slágeren.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Látványosan megerősítenék a rendőri jelenlétet Budapesten. Összefog a főváros és a kormány a Rákos rendezői fejlesztés kapcsán. Országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés tart jövő héten a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülésén a közbiztonság növelése érdekében a kormány a budapesti rendőri állomány jelentős bővítését tűzte ki célul, amit részben a minisztériumi portaszolgálatot ellátók átcsoportosításával valósítanának meg. Ezt megelőzően a budapesti rendőrfőkapitányság már átfogó akciókat indított a lakossági és bűnügyi adatok alapján kiválasztott helyszíneken, melyek első hónapjában több mint 11 ezer igazoltatást és több száz elfogást, illetve előállítást hajtottak végre. A főváros frekventált éjszakai negyedeiben továbbra is megerősített jelenléttel tartanak ellenőrzéseket, folytatva a 2025-ben elért mintegy 1,4 millió órás közterületi szolgálatot. A kormány és a főváros közös szervezetén keresztül szoros együttműködésben valósul meg a Rákos rendezői terület fejlesztése, amely a korábbi elképzelésekkel ellentétben köztulajdonban marad. A beruházás koordinációja az áprilisban lezárt tervpályázat alapján halad majd, a megvalósításhoz pedig Európai Uniós forrásokat is bevonnak, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videójából. A beruházás finanszírozási hátterét részben a most induló Vekerle Sándor lakásfejlesztési program, részben pedig az Európai Uniós források biztosítják, hangsúlyozta a miniszter. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az útról. A rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzés nem csak a telefonálásra terjed ki, hanem menet közben bármilyen elektronikai eszköz használatára, illetve kép vagy szöveges tartalmak megtekintésére is. Külön kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldal böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységeket. A fokozott ellenőrzés október 5-én hétfőn kezdődik és egészen október 11-éig tart. Munkacsoport alakult a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalma miatt, miután a megengedett hatnál jóval több repülőgép mozgását regisztrálták éjfél és hajnali 5 óra között, vagyis a mélyalvási időszakban. A Hungarokontroll által közzétett adatok szerint 2026 első negyedévében összesen 829 gépmozgást regisztráltak ebben az időszakban. Ez napi átlagban 9,2 fel vagy leszállást jelent a megengedett 6 helyett. A legforgalmasabb éjszaka január 6-án volt, amikor 30 repülőgép szállt fel vagy landolt a repülőtéren. Budapest körül forog az országos költözési térkép, és még mindig a Ratko unokák írják a lakáspiac történetét. Így összegezhető az ingatlan.com legfrissebb ingatlanpiaci elemzése. 2025-ben 9500-an költöztek be, és 16000-en költöztek ki például Pest megyébe, összességében pedig Budapestről majdnem 30000-en költöztek ki, és 25000-en költöztek be. Tehát Budapest vándorlási egyenlege mínusz 4-5000 fő. Hétfőn egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. A fővárosban többnyire szikrázó napsütésnek örülhetünk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton várhatók az alacsonyabb értékek.
2: Jó utat kívánok! Arról kaptunk információkat, hogy egy baleset történt az M5-ös autópályán a főváros felé vezető oldalon. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze az M5-ösön Ócsa térségében. A dabasi hivatásos tűzoltók áramtalanították mindkét járművet, amelyekben összesen 4-en utaztak. Az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom a karambol miatt, így hát persze az is benne van a pakliban, hogy ott ennek okán lehetnek még némi torlódások, úgyhogy körültekintően. Az M7-esen Budapest felé Érd térségében új terelést építenek ki. A 19-es kilométernél lezárták a belső sávot, úgyhogy arrafelé is körültekintően. Baleset történt Budapesten a Tököli úton befelé, így számítsanak ott is lassabb haladásra. Ne felejtjék, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között. Átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt, és lezárták az 5. kerületi Ferenczi István utcát is veszélyelhárítási munkálatok okán. A Podvanicki utcát pedig egyirányosították az 5-ös utcától a Terész körútig csatorna javítás miatt.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Után pörög tovább a zenefolyam, most éppen Mark Kimborral. Saját elmondása szerint szülei pincéjében készítette el ezt a dalt. A megjelenés előtti héten feltett belőle, hogy tesznek egy részletet a TikTokra, és látta, hogy működni fog, úgyhogy kiadták. Itt a

Szólalok, John Bon Joviék, You Give Love a Bad Name. Ez pedig egész hétvégén a Sláger FM a vasárnap délutáni lazítás kellős közepén is, nem sokára egy lánybandával. Képzeljék el, lesz Budapesten töklámpás fesztivál, hol másutt, mint a csodálatos hősök terén, október 31-én este 7 órától. Több száz faragott töklámpással telik majd meg a hősök tere. A látogatók saját készítésű tököt is vihetnek, de hát egészen egyszerűen csak oda is mehetünk, és végignézhetjük a közösen kialakuló fényes installációt. Ez családi és baráti programként is szerintem ideális lehet, és van egy jótékonysági eleme is, hiszen a szervezők arra kérik azokat, akik kilátogatnak, hogy lehető

lehetőség szerint tartós élelmiszerrel támogassák a rászoruló gyermekek étkeztetését. A részvétel ingyenes és az adományozás is önkéntes, úgyhogy hóvégén is ideális választás lehet. Persze bízunk benne, hogy az időjárás is olyan lesz majd ott október végén, hogy lesz erre lehetőség. Én amúgy is nagyon szeretem ezt a halloweeni időszakot, van egy ilyen kis rejtélyessége, picit már hűvösebbek olyankor az esték, és közben a töklámpások fényei, ahogy izzanak, az szívünket melengető. Jó szórakozást kívánok hozzá, ahogy mondtam, egy belevaló lánybandával, hiszen ők már a Cat's Eye, tőlük pedig a legújabb kislemez, itt az Animal.

0: Ó, azok a 90-es évek, amik sosem múltak el igazán sokak szívében. A Lábús és a Be My Lover, ez pedig a Sláger FM a vasárnap délutáni lazítás, ejtőzés közben. Szerintem gyönyörű ez az időszak, ez az október eleje, amikor még picikét érezzük azt a jó kis 20 pár fokot, néha a diófa levelein átszűrődik a napsütés, ami alá kiültünk és szürcsölgetünk ilyenkor egy finom kis limonádét. Ez szerintem a legklasszabb időszaka az évnek. És hát persze ezen az érzésen még Somber is tud egyet dobni. Ez a dal állítólag egy este alatt állt össze az otthoni stúdiójában. Először készített egy dob ritmust, rájátszotta a gitárt, aztán úgy nagyjából fél óra alatt kész is volt egy világsláger. Hát vannak, akik zsenének születnek. Somber Undressed, előtte viszont nézzük aktuális információinkat. Folytatásban is napos időre készülhetünk Budapesten, nem várható csapadék és a légmozgás is általánosan gyenge marad. 25-26 fok lesz térségünkben a maximum hőmérsékleti érték. Hétfőn egy hideg csepp érint bennünket, ez azt jelenti, hogy úgy nagyjából a Dunántúlon lehet ebből némi felhősödés, de nálunk Budapesten ebből csapadék nem várható és a légmozgás is általánosan gyenge marad. A hét első napján 24-25 fok környékén alakulnak a csúcshőmérsékleti értékek. Kedden is napos időre készülhetünk, aznap is 25 fok környékén lesznek a legmelegebb pillanatokban a hőmérők higanyszálai. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést! Korábban kaptunk arról információt, hogy egy kamion és egy személyautó ütközött össze az M5-ösön Ócsa térségében a Budapest felé vezető oldalon. A legutóbbi információk szerint az érintett pályaszakaszon egy sávon halad a forgalom a karambol miatt, úgyhogy számoljanak plusz menetidővel azok, akik az M5-ösön jönnek fölfelé Budapest felé. Aztán az M7-esen Budapest felé Érd térségében jelenleg új terelést építenek ki, a 19-es kilométernél le van zárva a belső sáv. Várhatóan ma délutánig tart a terelés átépítés az M1-es autópályán Tatabánya és Herceghalom között. A hegyes halom felé vezető oldalon a 19-es és a 61-es kilométerek között változatlanul a külső és a leálló sáv járható, viszont a Budapest felé vezető oldalon az 55-ös és a 33-as kilométerek között az új, kiszélesített pályaoldalon két sávon lehet már autózni, és az átterelt sáv is járható maradt, így aztán a főváros irányába most éppen jelenleg három sávon haladhatnak ezen a szakaszon a járművek. Vigyázzunk egymásra, bármere is indulnának. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

olyan ízig-víri, könnyed, elegáns, kicsit olyan füstös báltermi hangulata van ennek a dalnak. Revillin és Alávinát, ez pedig itt a Sláger FM. Örülök, hogy együtt töltjük a vasárnap délutánt, és bízom benne, hogy mindenkinek ez ilyenkor egy kicsikét olyan lecsendesedéssel telhet. Nem kell még azon rugózni, hogy holnap úristen hétfő is menni kell dolgozni, hanem együtt élvezhetjük ezeket a zenéket. Például Nicky Jor és Daisy közösét, azt a dalt, ami azt az igazi nyárias szabadságvágyat hozza vissza belénk. Mindjárt jön a Sunroof, előtte pedig még itt van Vastag Csaba is. 12 évvel ezelőtt dobta piacra ezt a zenét, és azóta is itt van köztünk. Jön az Őrült éjjel!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
3: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
3: alvászavar,
2: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fáradt, kimerült, feszült és ingerlékeny.
7: A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére.
8: Hatóanyaga Rhodiola Rosea speciális kivonata.
9: A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
10: Vitongo. Stresszre Vitongo.
11: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
13: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
14: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
15: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
14: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
14: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! A reklám után.

0: Nem járnak a vonatok Ajka és Devecser között, drámaian alacsony a Balaton vízszintje. Különleges Queen koncert érkezik Veszprémbe. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Még ma sem járnak a vonatok Veszprém megyében Ajka és Devecser között karbantartás miatt. Az utasokat pótlóbuszok szállítják, közölte a MÁV Inform. A tájékoztatás szerint a Bakony, Göcsei és Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől Devecserig, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A vonatok Budapesttől Ajkáig az eredeti menetrendjük szerint közlekednek. Az ellenkező irányban Ajka és Székesfehérvár között szintén az eredeti menetrend szerint járnak, napközben azonban a székesfehérvári vonalon zajló karbantartás miatt 20 perccel később érnek a déli pályaudvarra. Bontási határozatot adott ki a Veszprém vármegyei kormányhivatal két engedély nélkül felhúzott luxus építményre Tihanyban. Az egyik ügy érintettje Komonci Zsolt, Sesták Miklós korábbi kabinetfőnöke és Tiborcz István üzlettársa, akinek szabálytalanul kialakított úszómedencéjét a hatóság szerint közhasználatú medenceként próbálták feltüntetni. A kormányhivatal ezt nem fogadta el, és 180 napos határidőt szabott az építmény teljes elbontására. A másik ingatlanon egy a MOL vezérigazgatójához Bacsa Györgyhöz köthető vállalkozás végzett engedély nélküli építkezést. Itt szintén bontást rendeltek el, emellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak. A Tihanyi félszigeten az elmúlt években több beruházás miatt is indult hatósági eljárás. A mostani döntések újabb luxus építmények visszabontását jelenthetik. Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, amelynek keretében a veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház is a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet. A kórház tájékoztatása szerint a szervezett mammográfiás szűrés 45 és 65 év között két évente vehető igénybe, és olyan apró elváltozásokat is kimutat, amelyek még nem tapinthatók. Fontos az önvizsgálat és a rendszeres orvosi ellenőrzés is, szokatlan elváltozás esetén pedig mielőbb orvoshoz kell fordulni. A Csolnokiban az emlődaganatos betegek komplex ellátása helyben biztosított, a diagnosztikától a műtéten és a gyógyszeres kezelésen át a sugárterápiáig. A kórház idén is csatlakozik a Fagyöngy Egyesület Séta a Nők Egészségért programjához október 10-én. Drámaian alacsony a Balaton vízszintje, Siófoknál már 30 cm-t mértek, ez 45 cm-rel kevesebb, mint tavaly ilyenkor, a tartós aszály és az extrém nyári hőség miatt pedig mintegy 238 millió köbméter víz hiányzik a tóból. Ez a mennyiség csaknem 95 ezer olimpiai úszómedence feltöltésére lenne elegendő. A vízhiány már látványosan megváltoztatja a tó partmenti területeit, nagyobb homokpadok jelentek meg, korábban víz alatt lévő részek száradtak ki. A sekélyebb szakaszokon pedig helyenként már csak bokáig ér a víz. A jelenlegi vízállás mindössze 8 cm-rel haladja meg a Balatonban valaha mért legalacsonyabb értéket. A tartós szárazság és a fokozott párolgás miatt akár a korábbi negatív rekord is megdőlhet. December 4-én a Veszprém Arénába érkezik a Queen Symphonic Live produkció, amely a legendás brit zenekar slágereit különleges hangszerelésben idézi meg. A koncerten Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor énekesek tolmácsolják Freddie Mercury és a Queen legismertebb dalait. A 28 fős Budapest Jazz Symphonic Orchestra a rock, a big band és a szimfonikus zene hangzását ötvözi. A zenekart a Budapest Jazz Orchestra és a Vivace vonós kamarazenekar tagjaiból állították össze. A produkció a korábbi évek sikere után országos turnéra indul. A szervezők szerint a jól ismert Queen dalok új zenei köntösben szólalnak meg. A veszprémi koncert december 4-én lesz a Veszprém Arénában. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: És itt vannak a közlekedési információk, jó utat kívánok! Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tata térségében a terelés előtt egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze. A 62-es kilométernél lezárták a belső sávot, jelenleg torlódásra készülhetnek ezen a szakaszon. Korábban volt egy baleset az M5-ösön is a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében. Ott a 31-es kilométernél csak a belső sávon tud haladni a forgalom, a hozzánk legutóbb eljutott hírek szerint ott továbbra is torlódással találkozhatnak az autósok. Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Érd térségében új terelést építenek ki. Ott a 19-es kilométernél lezárták a belső sávot az arra közlekedők, ezzel mindenféleképpen számoljanak. Budapesten jelen pillanatban ugye le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között. Ez azt jelenti, hogy most a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják ezt a szakaszt. Viszont élénkül a forgalom a Budaörsi úton, több autóssal találkozhatnak a Kiskörúton, és leterheltebbek a forgalmi sávok szakaszonként a Nagykörúton is. Ezen túlmenőleg pedig napig tudjanak róla, hogy lezárták a belvárosban az Alkotmány utcát a Honvéd és a Hold utcák között filmforgatás miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra múlt, maradok a hangulat felelőse, Halloween Karakas Balázs vagyok. Damiano Dávid érkezik, aki azt mondta, hogy ezt a dalt egy kifejezetten sötét időszakából kifelé jövet írta, úgyhogy volt ám ebben érzelem nem kevés. Itt a Born with a Broken Heart az olasz macsótól.

kellemes country popos hangzás, na-na, hogy a zseniális feltörekvő művésznőtől, Ella Langleytől, Choosing Texas, itt a Sláger FM-en. A rock nagyasszonya is felkészül, hogy ő ki az, legyen meglepetés. Előtte mondom az izgalmas lehetőségeket, hiszen Budapest ősszel is él és virágzik. Október 15-től például érkezik az őszi Margó Irodalmi Fesztivál. 4 napon keresztül friss könyvekkel, magyar és nemzetközi írókkal, dedikálásokkal és beszélgetésekkel várják az olvasókat. A 2026-os vendégek között külföldi és hazai ismert szerzők is szerepelnek, a program pedig a Margó díj átadásával is kiegészül. Könyvbemutatók, esti zenei, irodalmi események, több napon keresztül lehet folyamatosan szórakozni, ráadásul ingyenesen, mindez a Millenáris Parkban található Nemzeti Táncszínházban. Legyen meg a szórakozás, nem csak ott, itt és a folytatásban, ahogy mondtam, itt a rock zene egyik nagyasszonya, Bonnie Tyler és egy jó lendületes dal, Holding Out for a Hero.

0: délután rendületéről Gwen Stefani gondoskodott a What You Waiting For-ral. Köszi, hogy a Sláger FM-et hallgatják, mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan egy olyan vasárnap délutánon, amikor így keveredik egy picit a tavasz meg az ősz. Legalábbis én nagyjából ezt éreztem ma, úgy egész nap. Érdemes lehet szabad téri programokban gondolkozni. Gyönyörű a táj egyébként a környéken. Akár csak, hogyha az ember elindul autóval például a Tamara fölfelé, a Dunai-Poly Nemzeti Park felé, Pilis-Szentkereszt, Pilis-Szentlászló. Gyönyörűek azok a kis utak, amelyek jelenleg ott arra vannak, szépen sárgulnak a fák az út mentén, és ez valami igazi életérzést ad át. Akár csak Elton John és Britney közösse, azonnal jön a Hold Me Closer, előtte nézzük, milyen időjárás várható. Nem lesz rossz idő a folytatásban sem, hétfőn egy hideg csepp érinti az országot nyugat felől. Budapesten ennek annyi lesz a jelentősége, hogy felhősen indul majd a nap az előrejelzések szerint, de délutára már kisüthet majd a nap, és 24-25 fok környéki csúcsértékek lehetnek. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, és a csapadék kialakulásának a valószínűsége is gyakorlatilag minimális. Kedden aztán napsütéses időre készülhetünk, esőre nem számíthatunk, a legtöbb helyen a környékünkön gyenge, mérsékelt marad majd a légmozgás, és aznap és 25-26 fok környéki csúcsokat várhatunk. És itt vannak a közlekedési hírek is. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárással találkozhatnak a belvárosban az Alkotmány utcában a Honvéd és a Hold utcák között filmforgatás miatt. Lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát is, ott veszélyelhárítási munkálatokat hajtanak végre jelenleg. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. A tervek szerint ez november 22-ig így is marad. Csatornafelújítást végeznek a Városligeti fasorban, ezért a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát lezárták a Városligeti fasor után. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. A 13. kerületi Esztergomi úton lezárták a félútpályát az Árpád híd alatt a gázvezetékek javítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelenleg jelzőlámpa szabályozza.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

meglehetősen mély érzelmű dal. Billie Eilish és a Birds of a Feather itt a Sláger FM egész hétvégén ilyen jó dalokkal. Hamarosan egy kis hazaival a Follow the Flow jó voltából, előtte viszont a zseniális Stevie Wonder érkezik, aki ezzel a dallal olyat csinált, mint előtte senki. Ugyanazzal az egy zenével 4 különböző Billboard listán is első lett. A pop, az R&B, a dance és a felnőtt listát is vezette, ezzel pedig ő lett az első előadó, aki egyszerre ilyen széles közönséget ért el egyetlen egy számmal. És persze ez a dal azóta is itt szól a szívünkben. A 80-as évekből Stevie Wonder, Part-Time Lover.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal hétvégi tesztje. Fegyvert rántott a büntetőfékező a 44-esen, miközben a családja is a kocsiban ült. Őszi programokkal várja a látogatókat a Bélyeg Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Sikeresen lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló végső tesztje, számolt be róla Vitézy Dávid. A próbafutások során a vonatok már a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek utasok nélkül, miközben a szakemberek a különböző zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. Az első megállapítások szerint a próba alapvetően rendben zajlott, a 160 km/órás maximális sebesség mellett is teljes biztonságot garantáló vonatbefolyásolás rendszer megfelelően működött. Ugyanakkor az utastájékoztató rendszerek teljesítménye nem volt kielégítő, így ezek javítására a hatóságok kötelezik a kivitelezőt. Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki az M44-es autóút Békés-megyei szakaszán indokolatlanul vészfékezett egy másik jármű előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott a másik sofőrre. A konfliktus előzési manővereket követő szóváltás során robbant ki, miközben a gyanúsított gépkocsijában a felesége és a gyermeke is utazott. A megfenyegetett autós egy pihenőhelynél értesítette a rendőrséget, a fékezőt előállították a Békéscsabai rendőrkapitányságra, az őrizetbe került férfi a gyanú szerint ittasan vezetett. Tűzoltók jártak a Csákvári óvodában. Az éves kiürítési gyakorlat apropóján a középső és nagycsoportos gyermekek egy rendhagyó játékos bemutatón vehettek részt, amelyet a Fejérvár megyei tűzmegelőzési bizottság szakemberei tartottak számukra. A foglalkozás célja az volt, hogy az életkorukhoz igazított módon ismertessék meg a kicsikkel a legfontosabb tűzvédelmi tudnivalókat. A gyerekek a foglalkozás során megtanulták, hogy vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívót kell tárcsázni. Emellett megismerkedtek a füstjelzők működésével is. Szepesi Tibor bejelentette távozását a labdarúgó MB2-ben szereplő Karcagi Sport Egyesület vezetéséből. A város fideszes polgármestere Magyar Péter miniszterelnök összeférhetetlenségi szabályozási terve és a civil szervezetekre vonatkozó jogszabálymódosítások miatt döntött a távozás mellett. A kormányfő szeptember közepén jelentette be az új szabályozási koncepciót. A tervezet szerint elválasztanák egymástól a politikai tisztségeket és az 500 főnél több igazolt sportolóval rendelkező sportszervezetek vezetését, vagyis a jogszabály értelmében aktív miniszterek, államtitkárok, pártelnökök, valamint országgyűlési és EP képviselők nem állhatnának nagy sportklubok élén. Változatos programokkal, köztük vízjátékkal, ékszerkészítő workshoppal és családi nappal várja az érdeklődőket októberben és novemberben a Múzeumok őszi fesztiválja keretében a Budapesti Bélyeg Múzeum, ahol a látogatók bélyeget is tervezhetnek. Október 6-a és november 15-e között a Valóság bélyegeken című kvízzel fedezhetik fel a látogatók a bélyegeken látható tények és értelmezések kapcsolatát a múzeum interaktív 500 000 bélyeget bemutató állandó kiállításán. Október 31-én a múzeum workshopján bélyeges ékszereket és egyéb kiegészítőket készíthetnek a résztvevők. A jövő hét is kellemes napos kora őszi idővel indul. Napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni. Miközben a szél is élénk olykor erős lesz, a hőmérséklet csúcsértéke a hétvégén már jellemzően 20 fok alatt alakul.
2: 5 óra után 4 perccel mondom a közlekedési információkat. Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M6-oson Százhalombattánál, a leállósávban halad a forgalom a főváros felé vezető oldalon, és két autó karambolozott össze Gyömrőn is, a Szent István út és a Tompa utca kereszteződésében. A járművekben összesen 3-an utaztak, a gyömrői önkéntes tűzoltók áramtalanították mindkét járművet. Balesetekből nem volt hiány a fővárosban sem, például a Budaörsi úton is történt egy, kifelé a vakcsomóponti felüljáró után a belső sávban, úgyhogy hogy ott is figyelmesnek kell lenni. Korábban az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Tata térségében a terelés előtt is volt egy baleset, kamion és személygépkocsi ütközött össze. A legutóbbi hírek szerint a 62-es kilométernél le van zárva a belső sáv, így ott is torlódásokra számíthatnak. Apropó torlódások, Budapesten több ponton telítettebbek a forgalmi sávok, a budai oldalon az Alsórakparton tapasztalhatják ezt, illetve a Margit körúton, a Kiskörúton szakaszonként, a Nagykörúton szintén szakaszonként lehetnek terheltebbek a forgalmi sávok, illetve hallgatóink jelzése szerint a Rákóczi úton is egy-egy szakaszon megtorpan a forgalom. Jelezzenek önök is! 0-30-30-30-95-8-as a számunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 volt, hello, Karakas Balázsra rádiózhatnak. Hozom a jó zenéket, például Chappell Roan slágerét. Ez egy olyan kapcsolatról szól, ahol a másik fél nem meri igazán felvállalni az érzéseit, aztán nyilván ennek köszönhetően adja ki az útját. Chappell Roan, good luck, baby!

Oh, Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You, itt a Sláger FM. Remélem, hogy egyébként marad még a jó idő. Hát állítólag jövő hétvégén már hűvösebb lesz, mint most, ilyen 18-19 fok, meg talán felhősebb idő, de hogyha szerencsénk van, nem fog esni az eső. Azért is mondom ezt, mert ameddig még ilyen kellemes, olyan korra őszies az idő, azért lehet a szabadtéri programok közül is válogatni, vagy éppen kirándulni vételkörzetünkben. Ott van például Biatorbágy, rögtön két látnivaló is van. A biai halastavak partján lépcsősor, padok és a nádas látványa fogad. A vizes élőhelyek sok száz madárnak nyújtanak fészkelő helyet. A tónál cigányrécével, szürkegémmel, de még akár búbos vöcsökkel is találkozhatunk. A tóparti nézelődés mellett pedig a környék panorámájában is gyönyörködhetünk, ha célba vesszük a Budai-hegység védett természeti területén található nyakaskő kiránduló helyet. Ez egy ilyen hatalmas oszlopszerű kőszikla, különböző keménységű kőzetek rétegeződése adja. A környék mészkősziklájában több helyen is felfedezhetünk akár különféle ősmaradványokat is, úgyhogy elképesztő minőségű kirándulásban lehet része annak, aki arra látogat. És mondom, ha nem fog esni az eső jövő héten, már pedig elvileg nem fog, akkor ez egy zseniális választás lehet. Ha pedig már zseniális választásoknál tartunk, megjelent nem is olyan rég Benson Boone vadonatúj zenéje. Ezt játsszuk most. Mr. Electric Blue.

0: Ez a Sláger FM.
1: Hi Hungary, this is Ed Sheeran. Ed Sheeran, Ed Sheeran.
2: Still dancing with my eyes closed.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Costa della Vita, Eros Ramazzotti, Tina Turner, itt a Sláger FM-en egész hétvégén ilyen jó dalok szólnak, és természetesen itt vannak velünk azok a számok is, amelyeket igazán szeretünk. Például megérkezik hozzánk a Funky koronázatlan királya, aki bizony már a 2010-es évek legelején, amikor még nem a streaming volt a fő dominancia a zenei piacon, hanem a rádiós és a zenei tévés játszások, hát ő már akkor is elképesztő király tudott lenni, és ezt bizony megtartotta a streaming hőskorára is. Bruno Mars, I Just Might, előtte viszont nézzük aktuális információinkat. Holnap egy hideg csepp éri el az országot, Budapesten ennek látható változása annyi lesz, hogy felhősen indul a nap, meg eléggé hűvös lesz a hajnal, 6 fok környéki minimum értékeket mérhetünk majd a fővárosban. Napközben aztán ez gyorsan melegedésnek indul, és 24-25 fok környékén tetőzik a hőmérséklet. Felhős lesz a nap egy része, míg a délután javarésze már inkább napsütéssel telhet el. Kedden is visszatér a napos idő, jelentős mennyiségű csapadék nem várható, és még a légmozgás is gyenge lesz majd a hét második munkanapján, amikor ismételten visszajön az indián nyár, hiszen 25-26 fok környéki csúcsok lehetnek. Jövök a közlekedési információkkal. Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M6-os autópálya 26-os kilométer Szelvénynél, ez nagyjából úgy Százhalombatta térségében van, a Budapest felé vezető oldalon. A két utas saját erejéből szállt ki a járműből, a műszaki mentési munkálatokhoz az érdi hivatásos és a Százhalombattai létesítményi tűzoltók érkeztek ki. De ami a legfontosabb, hogy a baleset miatt a leállósávban halad a forgalom az érintett pályaszakaszon. Korábban Gyömrőn is történt egy baleset, méghozzá a Szent István út és a Tompa utca kereszteződésében. Az M7-es autópályán Budapest felé Érd térségében jelenleg egy új terelést építenek ki. A 19-es kilométernél van lezárva a belső sáv, ennek okán hallgatóink jelzése szerint olyan cirka 2-3 kilométeres torlódásra azért bőven lehet készülni. Ne feledjék azok, akik most éppen ott vannak a budapesti utakon, hogy a pesti alsórakpart le van zárva a hétvégére a szokottak szerint. Az Erzsébet és a Margit híd közötti szakasz ugye az érintett, ezt átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, így autósok jobb, ha elkerülik azt a szakaszt. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

és az End of the World itt a Sláger FM-en Nyúlfaknyival este 6 óra előtt, ami annyit jelent, hogy átadom a stúdiót Kovács Áronnak és Kisónak, hozzák szépen sorjában berendezgetve a slágereket, azaz érkezik a slágerlista ma is. Én köszönöm szépen, hogy az elmúlt 6 órát együtt tölthettük. Egy olyan dallal búcsúzom, amelyben már használták annó ott az ezredforduló környékén az autotune-t, de ezt nem igazából annak okán, hogy elfedjenek bizonyos hibákat, hanem hogy egy új hangzás létrehozásán munkálkodjanak. A Daft Punk és a One More Time Karakas Balázs kicsekkol. Találkozunk jövő héten szombaton.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Javult szeptemberben a mentők kiérkezési ideje. A merrás szűrésre hívja fel a figyelmet a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház. Jövő hétvégén rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált. Köszöntöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Szeptemberben a legsúlyosabb P1-es esetek 90%-ához 25 perc 45 másodpercen belül érkezett ki a mentő Magyarországon. Az országos mentőszolgálat adatai szerint ez javulás az augusztusi értékhez képest, de még elmarad a kitűzött 15 perces céltól. A mentőket szeptemberben csaknem 85 ezer alkalommal riasztották a 4 sürgősségi kategóriában, ez 11%-os csökkenés augusztushoz képest. A P1-es, vagyis legsürgősebb esetekből több mint 10 ezeret regisztráltak, ezek 3/4-éhez valamivel több mint 20 percen belül érkezett meg a mentő. A régiók közül Nyugat-Dunántúlon volt a legalacsonyabb, 23 perc 10 másodperc a 90%-os kiérkezési idő, még Közép-Magyarországon a legmagasabb, csak nem 28 perc. Az OMS hangsúlyozta, hogy a kiérkezési idő önmagában nem az ellátás minőségét méri. Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, amelynek keretében a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház is a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet. A kórház tájékoztatása szerint a szervezett mammográfiás szűrés 45 és 65 év között 2 évente vehető igénybe, és olyan apró elváltozásokat is kimutat, amelyek még nem tapinthatók. Fontos az önvizsgálat és a rendszeres orvosi ellenőrzés is, szokatlan elváltozás esetén pedig mielőbb orvoshoz kell fordulni. A Csolnokiban az emlődaganatos betegek komplex ellátása helyben biztosított, a diagnosztikától a műtéten és a gyógyszeres kezelésen át a sugárterápiáig. A kórház idén is csatlakozik a Fagyöngy Egyesület Séta a Nők Egészségért programjához október 10-én. A fogyatékossággal élő gyerekek sportba való bevonásáról és az integrált testnevelés fontosságáról tartottak szakmai programot Veszprémben, a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 projekt részeként. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy a pedagógusoknak nem a sportból való kivonást, hanem az alkalmazkodást és a közös sportolás lehetőségét kell keresniük. Az előadáson szó esett a parasport történetéről és a magyar sportolók eredményeiről. A programon két paralimpikon, Papp Bianca és Nagy Vivien játékos is megosztotta tapasztalatait. A résztvevők emellett a gyakorlatban kipróbálhatták a floor curlinget és a vaksakkot is. Az Érci Reguli Antal általános iskola vezetése szerint egyre több diáknál okoz problémát a kihívó öltözködés és a feltűnő smink. Az intézmény egyelőre nem szeretné részletesen szabályozni a megjelenést, inkább a szülők együttműködését kéri. Arra biztatják a családokat, hogy a 6 és 15 év közötti gyerekek iskolai viselete legyen visszafogott és az életkoruknak megfelelő. Az iskola ajánlásai között szerepel a felsőtestet takaró ruházat, valamint a haspólók, pántos felsők, műkörmök és feltűnő körömlakok mellőzése. A sminknél a természetes megjelenést kérik, a látható piercingeket pedig a házirend már jelenleg is tiltja. A vezetőség azt mondja, ha a helyzet nem változik, később hivatalosan is rögzíthetik a megjelenéssel kapcsolatos elvárásokat. Október 9-i és 11-e között rendezik meg a 13. Siófoki Halfesztivált, ahol 3 napon át a balatoni halé és a gasztronómiáé lesz a főszerep. A főtéren halas különlegességek, főzőversenyek, családi programok és látványos bemutatók várják a látogatókat. Szombaton halpiknik főzőversenyt, vasárnap pedig fish food versenyt rendeznek, a zsűriben többek között Wombeck Frigyes és Fodor Noel is helyet kap. A gyerekeket játszóházak, koncertek és interaktív programok várják, este pedig ingyenes koncertek szórakoztatják a közönséget.
1: Jön a segítség a közlekedőknek, nézzük, mi a helyzet a főváros útjain. Baleset történt a Budaörsi úton kifelé a Baks csomóponti felüljáró után a belső sávban. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Hétvégén a H5-ös hív a Szentlélek tér és az Aquincum között a Szentendre irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szerviz úton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasor után. Nézzünk szét egy kicsit a gyorsforgalmi utakon. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik a Kiavalli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Hello Los Angeles! Elérkeztünk a Top 20-hoz, a hétsztárja Gwen Stefani. Igen, ők egy ember egyébként. Tehát, hogy így is, Gwen és Stefani, nem? Lehetne egy ilyen előadás. És akkor bejönne két bajor ruhás lány, és sörös korsóval a fejükön jódliznának.
4: Előfordul.
3: Például. Folytatjuk a Kiavalli slágerlistát Ray Daltonnal, ez a Blood Running és a 20.

0: Jennifer Lopez, David Guetta Safe Tonight-ja a 18. 19. helyen pedig David Guetta One Republic I Don't Wanna Wait-je szerepelt. Én sem akarok várni, inkább szólok Orsinak, hogy hozzon valamit a múltból, amit komolyan mondom, lesírom a sminkem.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 42. születésnapját Melody Thornton, amerikai énekesnő, dalszövegíró és táncosnő, aki 2003 és 2010 között a Pussycat Dolls tagja volt. Ő volt a csapat legfiatalabb tagja, és Nicole Scherzinger mellett az egyik legerősebb énekhang is az övé volt. Most pedig jöjjön az a dal, amelye annak idején igazán berobbant a Pussycat Dolls.

0: Santos és a Doncsa. Köszönjük Orsinak. A hét sztárja továbbra is Gwen Stefani. És ők továbbra sem egy bajor páros, akik jódlizva söröznek, hanem ez egy ember. Egy szép szőke asszony.
1: Akkor jó.
0: A 2000-es évek elején nem volt stylistja, ez meg is látszott rajta állítólag, de így is hatalmas divat diktátornak számított. Ma már egy kicsit furcsán tekintünk vissza az akkori szettjeire. Ez ki a franc tekint vissza az akkori szettjeire egyáltalán?
2: Mit tudja mi?
0: Nekem az a furcsa, hogy valaki visszatekint a szettjeire. De Orsi azt mondja, hogy ő már akkor sem értette, nemhogy most. Most még annyira se érti. De miért nézegeti valaki Gwen Stefani 2000-es évekbeli ruháit?
3: Azt mi sem tudjuk.
0: De tényleg, aki ezt megteszi,

0: tudja magáról, hogy csak azért teti meg, mert rohadt sok ideje van. Csináljon valamit az életével. Mindenki platina szőke hajat költ hozzá, mármint Gwen Stefanihoz, pedig olasz felmenőkkel rendelkezik, és az eredeti hajszíne sötétbarna. Ó, oh, hát ezért lehet! Hát ezért lehet, pont ezen gondolkodtam, hogy egy olyan nő, akinek ilyen szép szőke haja van, miért festi a tövét feketére?
1: Folytasd!
0: Hát ez a titok! Régebben egyébként hetente festette, hogy mindig tökéletes legyen az árnyalat, de csoda, hogy még van haja. Mert azért ez a platina szőke, ez azért úgy odaver a sérónak. Cameron és az ölelgest meg magad a 17.
2: Egyébként pedig sokan értékelik a jó humoromat.
3: Tényleg?

0: Ludwig, Sam Felt, Rosalind, Heart Like Mania, 16. Martin Garrix, Matisse, Szatko, Barbs, és még sokan mások, Butterflies-a. És akkor most jön Orsi, hogy ezeken a fantasztikus dalokon kívül meghallgassunk valami kegyetlent a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 9 évet megyünk vissza az időben. 2017-ben a norvég DJ Kygo és az amerikai énekesnő Selena Gomez közös dala vezette a slágerlistákat. Az idején mi egy tönkrement párkapcsolat történetét meséli el, amelynek az alkoholizmus vetett véget. Nem éppen vidám történet, mégis olyan sláger született belőle, amit milliók énekeltek. Kygo és Selena Gomez következik a Sláger FM-en, ez az It Ain't Me.

0: Kígyó Selena Gomez, It Ain't Me. Köszönjük szépen. Kígyó, hogy melengette magát a Selena Gomez mellein?
1: Valóban?
0: Vagy az, hogy mondja, kígyót melengetett a keblein a Selena Gomez. Na, ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján érkezik a hét sztárja, Gwen Stefani. Stefani? Kérem, nyújtsa ki az ujját. Megvan még ez a csupasz pisztolyrész, mikor mi Stefani bemutat. Nézzetek régi csupasz pisztolyokat.
2: Jól beszélsz.
0: Gyerekkora óta alvási nehézségekkel küzd, diszlexiás, és ezt gyakran elmondja az interjúk alkalmával, hogy bátorítsa ezekkel azokat a fiatalokat, akik egyszerűen utálnak olvasni. Vagy akik tényleg diszlexiások. Egy kis nehézség ne akadályozzon meg senkit abban, hogy az álmaért harcoljon, egyébként ezzel egyetértek. Egy dolgot kell jól olvasni.
3: Mennyi az annyi?
0: A gázsit. Ott a nullák száma nagyon fontos, de tényleg, azt oda azért figyeljetek.
2: Okay.
0: A No Doubt 2012-ben szóló előadóként 2017-ben jelentkezett új albummal. Tehát, hogy van egy zenekara, meg már szóló. Ezt sose értettem egyébként, hogy annak, akinek van zenekara, az miért csinál szóló albumot? Ezt már Bon Jovinál se értettem, meg van egy csomó, hogy minek? Hát van egy zenekarom, bak, vagy itt szeretnek így más, de annyira meg nem szól nagyot a No Doubt, hogy neki szóló album kelljen.
2: Honnan tetszik ezt tudni?
0: Mert értitek, azt megértem, hogy mit tudom, az Iron Maiden 43. lemeze után mondjuk a Bruce Dickinson szeret volna másokkal dolgozni. Tökre vágom, de az, hogy a No Doubt, még mennyi albumuk volt? 5? 3?
4: Ó, elnézést tőlem kérdezi?
0: Nem tudom, na mindegy. Tavaly ismét duettes dalt jelentetett meg a férjével, Blake Shelton country énekessel. Blake Shelton a Nézz Oda! Ez a 7. közös daluk. Nem is tudtam, hogy a Blake Shelton az ő férje. Na, látjátok, hogy nekem is van itt új?
4: Aha.
0: A Blake Shelton rohadt jó énekes, tök jó dalokkal, szeretem a countryt, amiket a Blake Sheltontól. Ezek szerint Gwennek is bejött. A szorított torok hang.
1: Úgy tűnik.
0: Ne, nem arra gondol. Switch Disco és Rehab, Sleep Tonight-ja a 14.

0: Taylor Swift kipolírozta az Opelite-ot a 12-en, Shakira pedig a Die Die-t letolt a Burna Boy torkán a 13-on, úgyhogy ezzel meg is volnánk. Orsi, kérlek, gyere és hozz valami magyart, valami olyasmit, ami nem a valóságról szól. Nem csak egy ötlet.
1: Visszapillantó.
2: Az évszám továbbra is 2010. Megnéztem, pontosan 16 évvel ezelőtt milyen magyar dalok pörögtek a rádiós játszási listákon, és természetesen a Hooligan sem hiányozhatott róla. Akkor éppen az Illúzióval taroltak. Ideje újra feltekerni a hangerőt, jön a Hooligans a Sláger FM-en.

0: Köszi Orsi, Halligans és az Illusion.
1: Köszönjük szépen, és most már nem illúzió, hanem valóság, hogy Lewis Hamilton és Kim Kardashian nem rejtegeti többet a kapcsolatát.
2: De jó ég.
1: Ez azért érdekes, mert egy éve beszélgetünk róla. El lehet mondani, hogy egy Ferrari pilóta az azért hamarabb kapcsol. Nem, mint ennyi idő. De kapcsolt, úgyhogy előbb Londonban biciklizett Kimmel, aztán Párizsba utaztak, ahol az influencer egyik kedves éttermében, a Ferdiben megvacsoráztak.
2: Csendesen.
1: Piknik hangulatban Celine Dion koncertjét nézte egy óriás kivetítőn, később pedig hajókázni is elmentek. Mindezt így végigkövették azok, akik általában a hírességet végigkövetik, és szerintem a legalja népség, de mindegy. Bocs, srácok, tényleg ne haragudjatok, ha ebből éltek. Nyilván van család, el kell tartani, mindent értek, de ennyi erővel vakokat is kirabolhatok az aluljáróban.
3: Nagyon jól mondod.
1: Hamilton a fedélzeten egy hatalmas virágcsokorra is meglepte Kimet. A romantikus napok után a pilóta már a következő Forma 1-es hétvégére készül. Szóval nem titkolóznak, szerintem feladták. Nincs hova bújni. Az a bolygó azért valljuk be nem olyan nagy, hogyha híres vagy, meg a párod is híres, és szeretnétek egy rohadt, egy nyugalmas percet. Na, akkor kinőttétek ezt a bolygót. Lehet, hogy nem véletlen, hogy az az idióta a Marsot akarja betelepíteni. Szerintem az egész hátterében az áll, hogy nem tud félre menni, mert az azt, hogy minden lát. Loi és David Puentes Golden Summer a 11. Na és ezzel az órának is vége lesz, hogy ezt még hallgassátok meg, aztán haladunk.

0: ez Golden Summer-je, az utolsó dal itt a harmadik órában, már csak a legjobbak vannak hátra, a top 10. Folytatjuk a kiavall és lágerlistát a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megépülhet az első magyar nagysebességű vasútvonal, két világháborús lőszer is előkerült Budapesten egy nap alatt. Zöldebb lesz a nagykörút, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak az európai hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. Közlése szerint a Magyar Vasútnak egyszerre kell behoznia az elmúlt évtizedek karbantartási adósságát és felkészülnie arra, milyen vasúti hálózatra lesz szükség 20-30 év múlva. A három projekt már a jövőről szól, fontos eleme a mintegy 3550 milliárd értékű Baross Gábor vasútfejlesztési tervnek összegezte. Két második világháborús lőszer miatt is tűzszerészeket riasztottak szombaton Budapesten, az egyik eszköz a Margit-szigeten, a másik a Szabadsághíd közelében került elő. A Margit-szigeten járókelők találtak egy 8 cm-es magyar légvédelmi repeszgránátot, amelynek sérült volt a gyújtó szerkezete. Néhány órával később a Szabadsághídtól mintegy 100 méterre a Dunaparton is világháborús lőszerre bukkantak. A vizsgálat szerint egy 2,7 cm-es német gyártmányú páncéltörő lőszer került elő. A rendőrség itt 100 méteres körzetben zárta le a területet. A katonai tűzszerészek a páncéltörő lőszert elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, a lezárást ezt követően feloldották. Új fasorok, több zöld felület és korszerűbb városi környezet várhat a budapesti nagykörútra. Elkészültek a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakasz megújulásának engedélyezési szintű tervei, írja a budapest.hu. A fejlesztés célja, hogy a nagykörút hosszú távon árnyékosabb, tisztább, egészségesebb és kellemesebb városi tengellyé váljon, miközben a meglévő faállomány lehetőleg nagyobb részét is megőrzik. A BKK októberben 4 lakossági bejárást szervez a nagykörúton. A programokon favizsgáló szakmérnökök mutatják be a meglévő fasorok állapotát, a tervezett beavatkozásokat, az új fásítás lehetséges helyszíneit és azokat az eseteket, amikor egy fa cseréje már elkerülhetetlen. A bejárások október 7-én, 8-án, valamint 13-án és 14-én lesznek. Október 10-én rendezik meg az őszi kapolcsi vásárt a vásártéren, ahol a település régi vásár hagyományát elevenítik fel. Az eseményen a helyi őstermelők, kistermelők és kézművesek portékái, friss terményei és házi készítményei között lehet válogatni, a családokat pedig középkori vándorjátszótér és kézműves foglalkozások várják. A gasztrokínálatban pedig ott lesz többek között a híres karcagi birkapörkölt is. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Október 10-e és november 15-e között látható Katarina Rotters és Szolnoki József 56-26 a Vakfolt árnyéka című kiállítása a veszprémi Dubnicai palotában. A tárlat középpontjában azok a személyes történetek és emlékek állnak, amelyek a nagyobb történelmi narratívák részeként új jelentést kapnak. A tárlat a művészpáros korábbi hasonló témájú munkáinak lezáró eleme. Hétfőn egy hideg csepp érint bennünket nyugat felől, így a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők. A Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. A fővárosban többnyire szikrázó napsütésnek örülhetünk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 11 fok között alakul, majd napközben 21-26 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton várhatók az alacsonyabb értékek. Jön a segítség a közlekedőknek, nézzük, mi a helyzet a főváros útjain. Baleset történt a Budaörsi úton kifelé a Bakcs csomóponti felüljáró után a belső sávban. Hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Hétvégén a H5-ös hév a Szentlélek tér és az Aquincum között a Szentendre irányú vágányon közlekedik karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szerviz úton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasor után. Nézzünk szét egy kicsit a gyorsforgalmi utakon. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Mindenkinek jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Jön a top 10, Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Gwen Stefani. Folytatjuk a kiavali slágerlistát Loyal, akinek van egy kis szerencséje, legyél szerencsés, Tavesz Bachtáló barátom Loy, a tizediken.

0: Nyolcadik Taylor Swift és a Fate of Ophelia, köszönjük szépen Alex Warrennek a Fever Dream-et. A Fever Dreamed? A Dreamet vagy Dreamed?
1: Mit tudom én?
0: Na ezt fejtsétek meg nekem. Köszönjük a Fever Dreamed vagy a Fever Dreamet?
2: Na és?
0: Na, magam is tanácstalan vagyok. 9. volt, az viszont egészen biztos. Orsi, gyere, én addig ennek utána nézek, hozzá valamit a múltból.
3: Visszapillantó.
4: Pontosan 13 éve 3 úriember tanyázott a slágerlisták élén, ráadásul heteken keresztül. Robin Thicke, T.I. és Pharrell Williams közös dala a Blurred Lines óriásit ment, és legalább ekkora figyelmet kapott a cenzúrázatlan videoklip is. Látom, Áron már keresi, mi beírjuk a dallal is. Jön Robin Thicke, T.I. és Pharrell Williams itt a Sláger FM-en. Everybody get up.

0: és felől Farhat Williams a Blurred Lines-zal. Köszönjük szépen! Csodálatos dalda, klipjét jobban szeretem.
1: Miért?
0: Ha, ez itt a Kiavalli slágerlista, a hétsztárja Gwen Stefani. Aki egyébként hűséges típus, ha nem csodálom azért, Blake Shelton szerintem azért, na, lehet egy jobb egyenesen srácnak. A marhát lekaratézz a két rodeó között, tehát azért, na. Ehhez képest mekkora parti arcnak tűnt a kis Gwen a 2000-es években. A No Doubt indulásakor évekig az egyik taggal, Tony Kanállal alkotott egy pár.
2: Csak nem?
0: Nagy Kanállal habzsolta az életet. Tony.
3: Befejezte?
0: Jó elnézést. A 95-ös koncertjükön találkozott a Bush zenekar gitárosával, Gavin Rosdale-lel. Kapcsolatukat sokáig titokban tartották, tehát egy gitáros elszerette a Kanáltól. Aztán 2002-ben összeházasodtak, három gyerekük született. 2006-ban az első, 2008-ban a második, 2014-ben a harmadik.
3: Ennyi?
0: Aztán, mert hogy ezek nem a Blake Shelton gyerekei, hanem ugye a gitárosi, 2015-ben elváltak, mert hogy Gwen beleszeretett a Voice zsűritársába, Blake Sheltonba.
3: Értem.
0: Meg tudom érteni. Egyébként mindkettőjüket van ilyen. 2015 óta Blake-kel jár, és 2021-ben mentek oltár elé. Azt nézem, hogy akkor a gyerekek már azért viszonylag nagyok voltak, hogy 15 volt a legnagyobb, 13 a középső, és 7 éves a legkisebb. Hát azért már az. Lehet egy jó lagzit tartani, már ilyenkor értik anyát szerintem. Na, jön az én nagyon kedves új barátnőm, Tóth Abigail, aki egy nagyon tüneményes kisasszony, és a Sugar Daddy című dala a hetedik, a legelőkelőbb magyar helyezés, majd elmesélem neki. Riválisok vagyunk, de ez a csaj annyira aranyos, hogy nem tudok vele mit kezdeni.
3: Miért?
0: Majd jól hátba támadom.
3: Te bunkó.
0: Na, de mindegy, 50 pluszosokat a döntőbe, ez a jelszó. Na, jöjjön akkor a Sugar Daddy, én meg, ha már tényleg cukros bácsi, azt majd megyünk tovább.

0: Super Tóniás, Norma Jean Martin az Out of My Head-del az ötödik, Bibi Rixa és a Fadeless New Religion-je pedig a hatodik. Köszönjük szépen, Orsi, van valami hozzáfűzni valót mindehez? Mondjuk a múltból esetleg?
1: Visszapillantó.
2: 50. születésnapját ünnepli Kozma Orsi. Az ország 1997-ben a Jazz meg az révén ismerte meg, később a Cotton Club Singers tagja lett. 2007-től pedig szóló előadóként is rendkívül sikeres. Születésnapra pedig ennél optimistább dalcímet nehéz lenne választani. Ma jól vagyok, reméljük Orsi is. Jön a Jazz meg az a Sláger FM.

0: Az ma jól vagyok. Köszönöm szépen. A jó időm, a tegnapról kérdeztek egyébként. Na ez itt még mindig a Kia Valli slágerlista. Porsche-nak köszönjük az előkét. 61 éves volt, amikor 2019-ben megismerkedett a nála 39 évvel fiatalabb Emma Krodékkal. De ki?
1: Nem mondhatom meg.
0: De ki? De ki?
2: Majd később mindent elmagyarázom.
0: Ki? Tényleg?
3: Olvassa! Nézze a súgógépet, az a barom!
0: Hát a Dolph Lundgren! Emma személy edzőként dolgozott, és Lundgren szerint az volt benne a különösen vonzó, hogy egyáltalán nem érdekelte a hollywoodi hírnév.
3: Mi van?
0: Annyira nem, hogy amikor Sylvester Stallone otthonában meglátogatta Al Pacinot, azt sem tudta ki ő.
1: Sajnos nem.
0: De az nem biztos, hogy nem érdekli, csak fiatal és tapasztalatlan. Nem olyan filmeket néz. Mert az simán lehet, hogy nem ismerte fel Al Pacinót, viszont tudja, hogy ki az a halványarcú szerencsétlen abból a vámpíros filmből. Na mindegy, a pár 2020-ban eljegyezte egymást, 2023-ban pedig egy 15 fős ceremónián összeházasodtak. Nem volt pénz lóvéra, mindegy. Lundgren szerint kapcsolatuk alapja a kölcsönös tisztelet és a támogatás. Meg hogy az asszony szik Hollywoodra. Mondjuk ennyi erővel engem is elvetett volna Dolph Lundgren.
2: Sajnos vagy maga vagy én.
0: Jó, mert engem sem érdekel, csak én rosszabbul főzök. Hogy a többiről ne is beszéljünk. Na, jöjjön a Cameron és a légy az enyém. Nem Dolph, nem. Értem a célzást, és szeretem is, de maradjunk annyiban, hogy a negyedik.

0: Cool is a B-Mine a negyedik helyen. Köszönjük szépen, Ors jön, és hozza valamit a hétsztárjától, hogy méltóképp vegyünk tőle búcsút.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 57. születésnapját ünnepli Gwen Stefani, aki nálunk a hétsztárja is volt. Többszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, dalszerző és divattervező, a No Doubt társalapítója. 2004 óta pedig szólóban is sikeres. Én most a 2006-ban megjelent második stúdióalbumáról választottam egy dalt. Gwen Stefani következik, és a One It Up...

0: Gwen Stefani és a Wind It Up. Köszönjük szépen! Ezzel el is búcsúztunk Gwentől. Köszönjetek, srácok!
1: De szép kis szőrös.
0: Köszi, és akkor nézzük, hogy mi a helyzet a legjobb tízzel. Tizedik helyen ma kiszerepelt, ki akarja mondani, ki tudja, igen, jelentkezünk, na, mondjad, fiam.
2: Lloyd Get Lucky.
0: Jó van, ő volt a tízes, gratulálok.

8. helyen Taylor Swift és a Fate of Ophelia. Hetedik volt a Tóth Abigail, Exxon-tel és a Sugar Daddy. Bibi Rix a 6. a héten, ez a New Religion. Hipertóniás Norma Jean Martin, Out of My Head-je az 5.

0: Dominican, a Hurts és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je, és annyira csodálatos a 25-ös év, hogy nem tudom, a 25-ben volt Lionel Richie Magyarországon. Adott koncertet.
1: Igen.
0: Talán akkor.
1: Ahogy mondtam.
0: De most van egy hírünk róla, újabb szív probléma miatt került kórházba Lionel Richie, aki szeptemberben már másodszor szorult kezelésre, 77 éves, és pitvar fibrillációt, vagyis szívritmuszavart kezeltek, egy ilyen minimálisan invazív ablációs beavatkozást is végeztek rajta. Tegye fel a kezét abból, aki szót értett ebből az egészből. Igen?
2: Igen, azt hiszem.
0: Invazív ablációs beavatkozás. Jó, mostantól kikérdezem. Szóvivője szerint minden rendben ment, Richie jól van, de egy időre pihennie kell. Emiatt egyébként 3 koncertet is lemondták, arra hivatkoztak, hogy a művésznek, ha nem dobog a szíve, az megnehezíti a koncerten való részvételt. Ezt nagyjából a szervezők elfogadták.
2: Le a kalappa.
0: Az elmúlt 3 hónapban ez a 3. alkalom, hogy egészségügyi problémák miatt került kórházba, 77 éves. Jó egészséget kívánunk a Lionel Richie-nek, mert általában úgy énekelt itt, én nem hallottam sajnos, de úgy énekelt itt nálunk, hogy tényleg le a kalappa. Szóval ő is azok közé, az UFO-k közé tartozik, akik 77 évesen tudnak. Ja, apropó, gyerekek, ha még nem néztétek meg, akkor keressétek meg a 84 éves, vagy 86, már nem is tudom, Tom Jones egy bírói székben, ott van az a voice, ott a zsűri, és ott csak így énekel egyet, a Tower of Song-ot.
1: Talán hol van.
0: Hát gyerekek, na nézzétek meg, hogy 80 pluszosan hogy énekel Tom Jones.
2: Ó, miért is nem?
0: Hát figyeljetek, az valami kegyetlen. Úgyhogy minden, amit Tom Jonesról gondoltunk, gondoljuk újra, vagy szorozzuk meg 4-jel.
1: A 6-ost választanám.
0: Hallgassátok meg, keresetek rá.
1: Bízd ránk.
0: Blondish és Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor-ja pedig 3 helyet javított. Így az ezüstérem az övék.

0: Kiss és Curtis West Lovers on the Dance Floor a második, és tudjátok, a műsor Torsi szerkeszti, és nem volt szó még diétáról. És mielőtt azt hinnétek, hogy átvettem a szerkesztést, ezért nincs benne diéta, ezért most Nicole Kidmanről fog beszélni, aki nem követ szigorú diétát. Köszi, Orsi, tényleg, hogy ezt is elém tetted. Inkább a 80-20-as szabályra esküszik.
1: Átverés az egész.
0: Ez nála azt jelenti, hogy az esetek 80%-ában egészségesen étkezik, a maradék 20-ban pedig azt teszik, amit megkíván.
2: Kiváló.
0: A színésznő korában úgy fogalmazott, gyakorlatilag mindent teszik, csak mértékkel. Különösen szereti a halakat, a tengergyümölcseit, az egyik kedvence a tonhalas garnélás, lacacos saláta.
3: Nincs ennek ízlés.
0: De csak 80%-ban, mert utána jön a 20, érted, és kieszi a zsírt a hamutából is, ha úgy van.
1: Valóban?
0: Kidman szerint nem a tiltás, hanem az egyensúly a lényeg. Ja, ha leveszed az egyen szót róla, még úgy értem is. Ennyi volt már a Kiavalis lágerlista, a gyerekek 80%-ban ezt hallgassátok, és a maradék 20-ban azt csináltok, amit akartok. Mert hogy Alex Kenji és a Bumble, a múlt heti győztesünk maradt, ahol volt, az élen. Én pedig nem maradok ott, ahol vagyok, mert megyek, de jövök legközelebb is. Isten áldjon benneteket, 50 pluszosokat a döntőbe!
3: Várjunk csak, ez ismerősen cseng.
0: Szevasztok!

0: jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Kiavalli slágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre, vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
1: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
1: alvászavar,
2: hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Nem járnak a vonatok Ajka és Devecser között, drámaian alacsony a Balaton vízszintje. Különleges Queen koncert érkezik Veszprémbe. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Még ma sem járnak a vonatok Veszprém megyében Ajka és Devecser között karbantartás miatt. Az utasokat pótlóbuszok szállítják, közölte a MÁV Inform. A tájékoztatás szerint a Bakony, Göcsei és Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől Devecserig, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A vonatok Budapesttől Ajkáig az eredeti menetrendjük szerint közlekednek. Az ellenkező irányban Ajka és Székesfehérvár között szintén az eredeti menetrend szerint járnak, napközben azonban a székesfehérvári vonalon zajló karbantartás miatt 20 perccel később érnek a déli pályaudvarra. Bontási határozatot adott ki a Veszprém vármegyei kormányhivatal két engedély nélkül felhúzott luxus építményre Tihanyban. Az egyik ügy érintettje Komonci Zsolt, Sesták Miklós korábbi kabinetfőnöke és Tiborcz István üzlettársa, akinek szabálytalanul kialakított úszómedencéjét a hatóság szerint közhasználatú medenceként próbálták feltüntetni. A kormányhivatal ezt nem fogadta el, és 180 napos határidőt szabott az építmény teljes elbontására. A másik ingatlanon egy a MOL vezérigazgatójához Bacsa Györgyhöz köthető vállalkozás végzett engedély nélküli építkezést. Itt szintén bontást rendeltek el, emellett 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak. A Tihanyi félszigeten az elmúlt években több beruházás miatt is indult hatósági eljárás. A mostani döntések újabb luxus építmények visszabontását jelenthetik. Október az emlőrák elleni küzdelem hónapja, amelynek keretében a veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház is a korai felismerés fontosságára hívja fel a figyelmet. A kórház tájékoztatása szerint a szervezett mammográfiás szűrés 45 és 65 év között két évente vehető igénybe, és olyan apró elváltozásokat is kimutat, amelyek még nem tapinthatók. Fontos az önvizsgálat és a rendszeres orvosi ellenőrzés is, szokatlan elváltozás esetén pedig mielőbb orvoshoz kell fordulni. A Csolnokiban az emlődaganatos betegek komplex ellátása helyben biztosított, a diagnosztikától a műtéten és a gyógyszeres kezelésen át a sugárterápiáig. A kórház idén is csatlakozik a Fagyöngy Egyesület Séta a Nők Egészségért programjához október 10-én. Drámaian alacsony a Balaton vízszintje, Siófoknál már 30 cm-t mértek, ez 45 cm-rel kevesebb, mint tavaly ilyenkor, a tartós aszály és az extrém nyári hőség miatt pedig mintegy 238 millió köbméter víz hiányzik a tóból. Ez a mennyiség csaknem 95 ezer olimpiai úszómedence feltöltésére lenne elegendő. A vízhiány már látványosan megváltoztatja a tó partmenti területeit, nagyobb homokpadok jelentek meg, korábban víz alatt lévő részek száradtak ki, a sekélyebb szakaszokon pedig helyenként már csak bokáig ér a víz. A jelenlegi vízállás mindössze 8 cm-rel haladja meg a Balatonban valaha mért legalacsonyabb értéket. A tartós szárazság és a fokozott párolgás miatt akár a korábbi negatív rekord is megdőlhet. December 4-én a Veszprém Arénába érkezik a Queen Symphonic Live produkció, amely a legendás brit zenekar slágereit különleges hangszerelésben idézi meg. A koncerten Wolf Kati, Király Viktor és Kocsis Tibor énekesek tolmácsolják Freddie Mercury és a Queen legismertebb dalait. A 28 fős Budapest Jazz Symphonic Orchestra a rock, a big band és a szimfonikus zene hangzását ötvözi. A zenekart a Budapest Jazz Orchestra és a Vivace vonós kamarazenekar tagjaiból állították össze. A produkció a korábbi évek sikere után országos turnéra indul. A szervezők szerint a jól ismert Queen dalok új zenei köntösben szólalnak meg. A veszprémi koncert december 4-én lesz a Veszprém Arénában. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal hétvégi tesztje. Fegyvert rántott a büntetőfékező a 44-esen, miközben a családja is a kocsiban ült. Őszi programokkal várja a látogatókat a Bélyeg Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Sikeresen lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló végső tesztje, számolt be róla Vitézy Dávid. A próbafutások során a vonatok már a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek utasok nélkül, miközben a szakemberek a különböző zavarhelyzetek kezelését is vizsgálták. Az első megállapítások szerint a próba alapvetően rendben zajlott, a 160 km/h maximális sebesség mellett is teljes biztonságot garantáló vonat befolyásoló rendszer megfelelően működött. Ugyanakkor az utastájékoztató rendszerek teljesítménye nem volt kielégítő, így ezek javítására a hatóságok kötelezik a kivitelezőt. Őrizetbe vettek egy budapesti férfit, aki az M44-es autóút Békés-megyei szakaszán indokolatlanul vészfékezett egy másik jármű előtt, majd gumilövedékes fegyvert fogott a másik sofőrre. A konfliktus előzési manővereket követő szóváltás során robbant ki, miközben a gyanúsított gépkocsijában a felesége és a gyermeke is utazott. A megfenyegetett autós egy pihenőhelynél értesítette a rendőrséget, a fékezőt előállították a Békéscsabai rendőrkapitányságra, az őrizetbe került férfi a gyanú szerint ittasan vezetett. Tűzoltók jártak a Csákvári óvodában. Az éves kiürítési gyakorlat apropóján a középső és nagycsoportos gyermekek egy rendhagyó játékos bemutatón vehettek részt, amelyet a Fejérvár megyei tűzmegelőzési bizottság szakemberei tartottak számukra. A foglalkozás célja az volt, hogy az életkorukhoz igazított módon ismertessék meg a kicsikkel a legfontosabb tűzvédelmi tudnivalókat. A gyerekek a foglalkozás során megtanulták, hogy vészhelyzet esetén a 112-es segélyhívót kell tárcsázni, emellett megismerkedtek a füstjelzők működésével is. Szepesi Tibor bejelentette távozását a labdarúgó MB2-ben szereplő Karcagi Sport Egyesület vezetéséből. A város fideszes polgármestere Magyar Péter miniszterelnök összeférhetetlenségi szabályozási terve és a civil szervezetekre vonatkozó jogszabálymódosítások miatt döntött a távozás mellett. A kormányfő szeptember közepén jelentette be az új szabályozási koncepciót. A tervezet szerint elválasztanák egymástól a politikai tisztségeket és az 500 főnél több igazolt sportolóval rendelkező sportszervezetek vezetését, vagyis a jogszabály értelmében aktív miniszterek, államtitkárok, pártelnökök, valamint országgyűlési és EP képviselők nem állhatnának nagy sportklubok élén. Változatos programokkal, köztük vízjátékkal, ékszerkészítő workshoppal és családi nappal várja az érdeklődőket októberben és novemberben a Múzeumok őszi fesztiválja keretében a Budapesti Bélyeg Múzeum, ahol a látogatók bélyeget is tervezhetnek. Október 6-a és november 15-e között a Valóság bélyegeken című kvízzel fedezhetik fel a látogatók a bélyegeken látható tények és értelmezések kapcsolatát a múzeum interaktív 500 000 bélyeget bemutató állandó kiállításán. Október 31-én a múzeum workshopján bélyeges ékszereket és egyéb kiegészítőket készíthetnek a résztvevők. A jövő hét is kellemes napos kora őszi idővel indul. Napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni. Miközben a szél is élénk olykor erős lesz, a hőmérséklet csúcsértéke a hétvégén már jellemzően 20 fok alatt alakul.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Slágerek

zimátsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelj rám, de nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz.

0: A legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

most! Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Látványosan lelassult a budapesti lakáspiac. A Gardató egyik népszerű kempingjében keletkezett tűz. Jelentősen visszaesett a magánszálláshelyek forgalma. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Látványosan lelassult a budapesti lakáspiac, miközben egyre több eladó ingatlan jelenik meg a kínálatban, a vevők viszont óvatosabban válogatnak, írja a Pénzcentrum. A fővárosi használt lakások medián négyzetméter ára szeptemberben 1,41 millió forint körül alakult, de kerületenként és ingatlan típusonként óriási különbségek vannak, és a legolcsóbb hirdetések között már 500 ezer forint alatti négyzetméter ára is lehet példát találni. A legfrissebb adatok szerint szeptemberben már közel 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vevők országosan, miközben a telefonos érdeklődések száma mindössze 1%-kal nőtt augusztushoz képest. Budapesten még látványosabb a különbség, a kereslet 2024. szeptemberéhez képest 20%-kal maradt el. Legalább 24 embert kellett kórházba szállítani egy vasárnap reggel kitört tűz miatt a Gardató partján fekvő Bella Italia kempingből. Olasz sajtóbeszámolók szerint az egyik sérült kritikus állapotban van, 7 ember pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. A tűz röviden reggel 6 óra után még sötétben ütött ki a kempingben. A helyszínre a tűzoltók mellett számos mentőautó is érkezett. A lángok terjedésének megakadályozását többek között az nehezítette, hogy gázpalackok is felrobbantak. A beszámolók szerint mintegy 20 különböző építmény vagy egyéb szerkezet semmisült meg a tűzben. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén a nyári szezonban, a magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt. Hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége az MTI-nek küldött legfrissebb elemzésében. Budapesten látványosan ketté válik a piac. A fővárosi szállodákban augusztusban 6,4%-kal nőtt a vendégéjszakák száma. A szobafoglaltság pedig elérte a 79,7%-ot, közben az összes turisztikai szálláshely vendégéjszakáinak száma közel 7%-kal csökkent. Ennek hátterében az elemzés szerint a magán és egyéb szálláshelyek forgalmának 27%-os visszaesése áll. Pumi elnevezéssel bocsátott ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján vasárnap. Az Imrei Boglárka iparművész tervezte 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutyafajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja. Tájékoztatott az MNB. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme.
0: Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: A távfűtőművek, a Földgáz és Olajipari Társaság.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Köztulajdonban marad a Rákos rendezői terület. Elindult a közbiztonsági kríziskezelő mobilcsapat Budapesten. Ellenőrzik az éjszakai felszállásokat Ferihegyen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány és a főváros közös szervezetén keresztül szoros együttműködésben valósul meg a Rákos rendezői terület fejlesztése, amely a korábbi elképzelésekkel ellentétben köztulajdonban marad. A beruházás koordinációja az áprilisban lezárt tervpályázat alapján halad majd, a megvalósításhoz pedig Európai Uniós forrásokat is bevonnak, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videójából. A beruházás finanszírozási hátterét részben a most induló Vekerle Sándor lakásfejlesztési program, részben pedig az Európai Uniós források biztosítják. Sikeresen lezajlott a közbiztonsági kríziskezelő mobilcsapat első két műszaka, amely a terepi tapasztalatok alapján fejleszti az ellátórendszert, közölte Bódis Kriszta. A szakemberek csütörtök délután 5-től éjfélig, majd péntek hajnalban indultak útnak, hogy a terepen mérjék fel a közterületi krízishelyzeteket és nyújtsanak azonnali segítséget a rászorulóknak. A munka során több embert sikerült biztonság helyre és megfelelő ellátásba juttatni, miközben a csapat folyamatosan teszteli a kialakított protokollokat. Közben készül az intervenciós csomag is, amely feltárja, milyen szolgáltatások hiányoznak, hol kell kapacitást bővíteni, vagy hol van szükség jogszabályi változtatásra. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az út. Külön is kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldalak böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységeket. A fokozott ellenőrzés október 5-én hétfőn kezdődik és egészen október 11-ig tart. Munkacsoport alakult a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalma miatt, miután a megengedett hatnál jóval több repülőgép mozgását regisztrálták éjfél és hajnali 5 óra között, vagyis a mélyalvási időszakban. A Hungarokontroll által közzétett adatok szerint 2026 első negyedévében összesen 829 gépmozgást regisztráltak ebben az időszakban. Ez napi átlagban 9,2 fel vagy leszállást jelent a megengedett 6 helyett. A 90 vizsgált éjszakából 65 alkalommal 6-nál több gép mozgott Ferihegyen éjfél és hajnali 5 óra között. A legforgalmasabb éjszaka január 6-án volt, amikor 30 repülőgép szállt fel vagy landolt a repülőtéren. Az idei első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere a főváros körüli agglomerációban. 11,5%-kal többe, mint egy évvel korábban. A déli szektorban 18%-os drágulás után 850.000 forint lett az átlag. Ezen belül Érden még nagyobb volt az emelkedés, a város átlagára 22%-kal nőtt. Idén már nem a nyugati, hanem az északi szektorban a legdrágább a négyzetméter ár. Itt 6%-os emelkedés után átlagos 940.000 forintot fizettek a vevők, Dunakeszin pedig 1,18 millió forintot. Hétfőn derült vagy fátyolfelhős napos száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyolfelhőzet, délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden is napos idő várható, zömmel, fátyolfelhőkkel és csapadék nélkül, a hőmérséklet kora reggel általában 1 és 6 fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken enyhébb idő valószínű. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Köztulajdonban marad a Rákos rendezői terület. Elindult a közbiztonsági kríziskezelő mobilcsapat Budapesten. Ellenőrzik az éjszakai felszállásokat Ferihegyen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány és a főváros közös szervezetén keresztül szoros együttműködésben valósul meg a Rákos rendezői terület fejlesztése, amely a korábbi elképzelésekkel ellentétben köztulajdonban marad. A beruházás koordinációja az áprilisban lezárt tervpályázat alapján halad majd, a megvalósításhoz pedig Európai Uniós forrásokat is bevonnak, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videójából. A beruházás finanszírozási hátterét részben a most induló Vekerle Sándor lakásfejlesztési program, részben pedig az Európai Uniós források biztosítják. Sikeresen lezajlott a közbiztonsági kríziskezelő mobilcsapat első két műszaka, amely a terepi tapasztalatok alapján fejleszti az ellátórendszert, közölte Bódis Kriszta. A szakemberek csütörtök délután 5-től éjfélig, majd péntek hajnalban indultak útnak, hogy a terepen mérjék fel a közterületi krízishelyzeteket és nyújtsanak azonnali segítséget a rászorulóknak. A munka során több embert sikerült biztonságos helyre és megfelelő ellátásba juttatni, miközben a csapat folyamatosan teszteli a kialakított protokollokat. Közben készül az intervenciós csomag is, amely feltárja, milyen szolgáltatások hiányoznak, hol kell kapacitást bővíteni, vagy hol van szükség jogszabályi változtatásra. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzés tart a rendőrség Magyarországon, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra és minden olyan tevékenységre figyelnek, amely elvonhatja a sofőrök figyelmét az útra. Külön is kiemelték az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldalak böngészését, valamint a filmnézést, mint különösen veszélyes figyelemelterelő tevékenységeket. A fokozott ellenőrzés október 5-én hétfőn kezdődik és egészen október 11-ig tart. Munkacsoport alakult a Ferihegyi repülőtér éjszakai forgalma miatt, miután a megengedett hatnál jóval több repülőgép mozgását regisztrálták éjfél és hajnali 5 óra között, vagyis a mélyalvási időszakban. A Hungarokontroll által közzétett adatok szerint 2026 első negyedévében összesen 829 gép mozgást regisztráltak ebben az időszakban. Ez napi átlagban 9,2 fel vagy leszállást jelent a megengedett 6 helyett. A 90 vizsgált éjszakából 65 alkalommal 6-nál több gép mozgott Ferihegyen éjfél és hajnali 5 óra között. A legforgalmasabb éjszaka január 6-án volt, amikor 30 repülőgép szállt fel vagy landolt a repülőtéren. Az idei első 8 hónapban átlagosan 872 ezer forintba került a házak és lakások négyzetmétere a főváros körüli agglomerációban. 11,5%-kal többen, mint egy évvel korábban. A déli szektorban 18%-os drágulás után 850 ezer forint lett az átlag. Ezen belül Érden még nagyobb volt az emelkedés, a város átlagára 22%-kal nőtt. Idén már nem a nyugati, hanem az északi szektorban a legdrágább a négyzetméter ár. Itt 6%-os emelkedés után átlag 940 ezer forintot fizettek a vevők, Dunakeszin pedig 1,18 millió forintot. Hétfőn derült vagy fátyol felhős, napos száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyol felhőzet, délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden is napos idő várható, zömmel, fátyol felhőkkel és csapadék nélkül, a hőmérséklet kora reggel általában 1 és 6 fok között alakul, a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken enyhébb idő valószínű. Délután 22 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változnak.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: Dr. Béres
2: Herceg.
1: Ride the city, let's go!

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás Tulipán és Zsája kertek korok népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Látványosan lelassult a budapesti lakáspiac. A Gardató egyik népszerű kempingjében keletkezett tűz. Jelentősen visszaesett a magánszálláshelyek forgalma. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Látványosan lelassult a budapesti lakáspiac, miközben egyre több eladó ingatlan jelenik meg a kínálatban, a vevők viszont óvatosabban válogatnak, írja a Pénzcentrum. A fővárosi használt lakások medián négyzetméter ára szeptemberben 1,41 millió forint körül alakult, de kerületenként és ingatlan típusonként óriási különbségek vannak, és a legolcsóbb hirdetések között már 500 ezer forint alatti négyzetméter ára is lehet példát találni. A legfrissebb adatok szerint szeptemberben már közel 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vevők országosan, miközben a telefonos érdeklődések száma mindössze 1%-kal nőtt augusztushoz képest. Budapesten még látványosabb a különbség, a kereslet 2024. szeptemberéhez képest 20%-kal maradt el. Legalább 24 embert kellett kórházba szállítani egy vasárnap reggel kitört tűz miatt a Gardató partján fekvő Bella Italia kempingből. Olasz sajtóbeszámolók szerint az egyik sérült kritikus állapotban van, 7 ember pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. A tűz röviden reggel 6 óra után még sötétben ütött ki a kempingben. A helyszínre a tűzoltók mellett számos mentőautó is érkezett. A lángok terjedésének megakadályozását többek között az nehezítette, hogy gázpalackok is felrobbantak. A beszámolók szerint mintegy 20 különböző építmény vagy egyéb szerkezet semmisült meg a tűzben. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén a nyári szezonban, a magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt. Hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége az MTI-nek küldött legfrissebb elemzésében. Budapesten látványosan ketté válik a piac. A fővárosi szállodákban augusztusban 6,4%-kal nőtt a vendégéjszakák száma. A szobafoglaltság pedig elérte a 79,7%-ot, közben az összes turisztikai szálláshely vendégéjszakáinak száma közel 7%-kal csökkent. Ennek hátterében az elemzés szerint a magán és egyéb szálláshelyek forgalmának 27%-os visszaesése áll. Pumi elnevezéssel bocsátott ki emlékérmét a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján vasárnap. Az Imrei Boglárka iparművész tervezte 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutyafajtákat bemutató emlékérme sorozatának 7. tagja. Tájékoztatott az MNB. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Idén október 16-án rendezik meg az erőművek éjszakáját, melynek keretében az érdeklődők országszerte több mint 80 helyszínre látogathatnak el. A vezetett bejárásokon a látogatók testközelből nyerhetnek bepillantást az erőművek, a távfűtőművek, a földgáz és olajipari társaságok, a vízi közműszolgáltatók, valamint a hulladékkezeléssel és feldolgozással foglalkozó üzemek működésébe. A balatoni régióban Veszprémben, Siófokon, Keszthelyen, Litéren és Ajkán járhatók be különböző helyszínek. A programokon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jövő hét is kellemes, napos kora őszi idővel indul. Napközben jellemzően 22-26 Celsius fok várható, miközben hajnalban jobbára 1 és 7 fok közé hűl a levegő. Majd csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra, esetleg zivatarra készülni. Miközben a szél is élénk olykor erős lesz, a hőmérséklet csúcsértéke a hétvégén már jellemzően 20 fok alatt alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: hogy akarod. Főleg, ha nem egy a nap.
1: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondani valót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
2: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Köztulajdonban marad a Rákos rendezői terület. Elindult a közbiztonsági kríziskezelő mobil csapat Budapesten. Ellenőrzik az éjszakai felszállásokat Ferihegyen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány és a főváros közös szervezetén keresztül szoros együttműködésben valósul meg a Rákos rendezői terület fejlesztése, amely a korábbi elképzelésekkel ellentétben köztulajdonban marad. A beruházás koordinációja az áprilisban lezárt tervpályázat alapján halad majd, a megvalósításhoz pedig Európai Uniós forrásokat is bevonnak, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook videójából. A beruházás finanszírozási hátterét részben a most induló Vekerle Sándor lakásfejlesztési program, részben pedig az Európai Uniós források biztosítják. Sikeresen lezajlott a közbiztonsági kríziskezelő mobilcsapat első két műszaka, amely a terepi tapasztalatok alapján fejleszti az ellátórendszert, közölte Bódis Kriszta. A szakemberek csütörtök délután 5-től éjfélig, majd péntek hajnalban indultak útnak, hogy a terepen mérjék fel a közterületi krízis